az utóbbi években más zenekarok is készítettek albumot lengyel zenészekkel közösen. Ezek közé tartozik a Hungarian Folk Embassy is, kiknek 2019-ben jelent meg Bátori Balasi Bem Balatonboglár címmel zenei anyaga. Erről a Hegyi Népek Muzsikája című összeállítás, azaz Gyimesi és Gorál dallamok szólnak. Majd Jacek Halasz előadásában egy lengyel népballada következik Lublin környéki és magyar dallamokra, szintén erről a lemezről.

Hungarian Folk Embassy zenekar Bátori Balassi Ben Balatonboglár című albumának egyik prímása, a kiváló fiatal prímás Nyitrai Tamás volt. Ő muzsikál Danhauser Pállal és Lelkes Andrással Kubinyi Júlia Örökül Magyar Lapádról című albumán, melyről most táncdallamok következnek. Utána szintén táncdallamok, de már Mezőbándról, a remek cimbalmos Szabó Dániel Pázsid című albumáról. A marostéki mezőség táncdallamait Kacsó Hangaborbála énekli.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat zárja Kalotaszegi Muzsika, mégpedig a Magyar Mennyegző című film zenéje. Ismét Kacsó Hanga Borbála énekel, akit többek között adatközlő muzsikusok Varga István, becenevén Kis Csipás és az ifjabb Fodor Sándor neti fia kísér, valamint ifjú Toni Rudolf, Árus Béla és Pál István szalonna és bandája. Utána ez a népes, remek zenekar húz legényest. A virtuóz férfi táncdallamok után pedig Csárdás és Szapora következik, melyet a muzsikusok a filmbéli lakodalomban játszottak. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Mária énekkel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai Népdalkincstár műsorunkba a holnapi Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából választottam Gyöngyösi István pécsi kántor felvételét Pisantai László archívumából. Talán emlékeznek még hétfői műsorunkra, amelyben egy Gregorián Mária himnuszt énekeltem. Eredeti latin szövege Ave Maris Stella, vagyis üdvözlégy tengernek csillaga. A most elhangzott 18. századi népének is ezt a középkori eredetű megszólítást vette át. Augusztus 15-e Nagyboldogasszony napja, Szűz Mária mennybevétele, a katolikus egyház egyik legnagyobb Mária ünnepe, amely a magyarok számára különösen jelentős. A hagyomány szerint ugyanis az idős, beteg Szent István király, miután egyetlen fiát és örökösét Imre herceget is elveszítette, közvetlenül halála előtt 1038. augusztus 15-én éppen Nagyboldogasszony napján ajánlotta országát és népét Szűz Mária oltalmába. Nagyboldogasszony napjához a magyar néphagyományban számos szokás és hiedelem is kapcsolódott. Az ünnep egyben búcsújáró nap is. Mária kegyhelyeit ilyenkor messze földről érkező zarándokok keresik fel, énekelve, imádkozva. A Mária énekek ezért nem csupán a templomi énekhagyomány részei, hanem a búcsújárások, körmenetek és közösségi vallásosság zenei emlékei is. Most következő énekünk Endrődi Sándor 19. század végén írt költeménye, mely dallammal Kers Ferenc gyűjteményében jelent meg 1902-ben. Díszített népi változatát a vajdasági gomboson Kis Lajos rögzítette hangszalagra 1961-ben, az 1884-es születésű Görög Ferencné Szobonya Apollónia előadásában. Yeah.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

csak azért is mulatok, csak azért is elhúzatok a nótát, mert csuda szép a világ, a prímás muzsikál.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám is.

szabadán orcája, hull a csókom rejája. Gondold idej baszádat, mindjárt rácsókolok vagy szállat.

como arroz.

0: még a pokolba is sétálni. Régi lóta, bárki tudja, hogy én bolond a szerelemben is egy pár.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán-Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ezekben a percekben érkezik egy mérőhajó bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat. A helyszínről egy óra múlva jelentkeznek friss információkkal. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához, Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán-Paks és Dunaszentbenedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. 3 milliárd forintos költségvetéssel azbeszt mentesítési alapot hoz létre a kormány, derül ki a tegnap esti kormányhatározatból. A pénzből az egészségügyi határérték feletti szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeiket fedezhetik az érintett önkormányzatok. Januárban derült ki, hogy több nyugat-magyarországi településen osztrák bányákból származó azbesttel szennyezett kőzúzalékkal szórták fel az utakat. Az azbeszt súlyosan rákkeltő, így 2005 óta tilos Magyarországon építkezésekhez használni. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Az üzemanyagok mától 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint literenként. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. A nemzeti ünnepen délutántól késő estig sűrűbben járnak a belvárost érintő és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. Szintén tilos a strandolás a szomszédos Velencén három fürdőhelyen, az északi strandon viszont feloldották a korlátozást. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál. Két ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott, a helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és folyópartoktól. Az érintett partszakaszokon élőknek azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre. A hazai időjárásról: a hétvégére visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma augusztus 15-e szombat van, Mária napja. Isten éltesse a Máriákat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Olt Tamás színész-színi igazgatóval beszélgetek, de most 6 és 7 óra között többek közt hallható lesz majd Szvorák Katalin, Szendi Szilvi és az Illés együttes is. Német Jucival és a Budapest Bárral kezdünk, akik Majláth Júlia és Gommerman István szerzeményét adják elő. Jaj nekem!

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Szvorák Katalin énekel. Se nem eső esik.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Donkó Klub 2015. június 1-i a Thália Színház klubszínpadán történt eseményén rögzítettük. Huszka Jenő Lili Bárónő című operettjéből következik a Mi kell a férfiaknak című dal Szendi Szilvi előadásában. Közreműködik Neumark Zoltán zongorán.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Hűvösvölgyi Ildikó adja elő Kisfaludy Károly szerzeményét. Szülőföldem szép határa.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Sütz Ila és Sztankai István adják elő Szentirmai Ákos és Bradányi Iván szerzeményét. Ezt ne csinálja én velem!

nem látok egy lelket sem a közelben, lámpa helyett üveg van a kezemben, kukoricatök.

Önök a Donkor Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Újvári Marika adja elő Berki Péter és zenekara kíséretével Morvai Károly és Dulácska Gézáné hallgatóját. Valahol egy kis faluban.

Összvegy asszony, az én kedves anyósom, nem marad ő sohasem az adósom. Bármit mondok rá, kontrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának. Mert amit mond, az az igaz, de nékem ez gyenge igaz, a nejem megbólogat az anyjának. Bármit mondok rá, kontrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának. Mert amit mond, az az igaz, de nékem ez gyenge igaz, a nejem

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szőcs Judit adja elő Mennyhárt János és Miklós Tibor szerzeményét. Mit tegyek, hogy érezd?

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Olt Tamás színész-színi direktorral fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Szécsi Pál, Pál István szalonna és bandája, és Tarnai Kis László is. A hírekig ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
2: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
1: Küzdelem az áhított célért.
3: Isten házában vagy fiam!
1: De a szenvedélyek mögött
4: mindenáron megvédelmezi az országot.
1: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a Bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szégy László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a paksi atomerőmű biztonságos hűtővizellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és 2 uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó DC termhajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancsi István cége, a marketépítő ZRT 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövektel fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawatt szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek 1 halálos áldozata van, és 40 embert vittek kórházba, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Újabb erdőtűz pusztít Franciaország délnyugati részén. A kiszáradt Landé fenyőerdőben már 1100 hektár leégett, és több mint 500 embert kitelepítettek. Ugyanebben az ország részben július végén egy óriás tűz több mint 40 ezer hektárt pusztított el. Franciaországban idén több mint 100 000 hektár vált a lángok martalékává. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál, 2 ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott. A helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és folyópartoktól. Az érintett partszakaszokon élőknek azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre. Idehaza tovább erősödik a parlagfő pollenszórása, a hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfőre érzékenyek mielőbb kezdjék meg gyógyszeres kezelésüket, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Az időjárásról: a hétvégére visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a délies szél többfelé megélénkül, napközben 32-35, este 16-28 fok várható, a Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos. Kedves hallgatóink, 7 óra múlt 4 perccel.

hallható lesz még többek között Tarnai Kis László, Pál István szalonna és bandája, és Szécsi Pál is. Szóka Júliával kezdünk, aki Varga Jenő és zenekara kíséretével ad elő egy csárdás csokrot.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Olt Tamás, Jászai Díjas színész rendező, a Karinti Színház igazgatója. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen, szia.
0: Mielőtt 2006-ban elvégezted volna a Kaposvári Egyetem színész szakát Babarczi László osztályában,
1: így van,
0: egészen más irányba indultál. Hogyan befolyásolta később írói és rendezői látásmódodat az, hogy korábban az Eszterházy Károly Főiskola francia-magyar szakos hallgatója voltál?
1: Ennek is volt egy előzménye, mert előtte pedig a Nidzai Egyetemen próbáltam színházművészetet tanulni. Én kéttannyelvű, a mohácsi kéttannyelvű gimibe érettségiztem, tehát félig franciául, félig magyarul, és onnan kaptam egy ösztöndíjat a Sophia Antipolis Egyetemre. Igazság szerint felvettek a Sorbonra és Nizzába, és nekem kellett eldönteni, hogy hova megyek, de hát az ember, amikor 18 vagy 19 évesen megkérdik, hogy egy évet a tengerpartján szeretne eltölteni, ugye ahol ott vannak a hegyek, ott van Monaco 20 percnyire, stb., vagy Párizsban, akkor hát nem tudom, hogy más ember, de én a tengerpartra vágytam. Tehát ott volt egy viszonylag nagy szemüvegcsere, vagy ott volt egy olyan lencseváltás a szemüvegben, ami ugye akkor ez 99-2000 a gimi után. Tehát azért nagyon-nagyon nagy volt a kontraszt az akkori Magyarország és az akkori Koddazűr között. És ott lejárt az ösztöndíjam, és azért kerültem Egerbe, mert nem volt időm felvételizni, se felkészülni, és mivel nem vettek fel akkor sem a Színművészeti Egyetemre, engem nagyon sokszor nem vettek fel a Színművészeti Egyetemre, ezért megnéztem, hogy melyik az a hely, ahova nem kell felvételizni, hanem csak meg kell ott jelenni. És ott franciából ugye a nyelvvizsgám miatt, a magyarból meg nem tudom, a jeles érettségem miatt nem kellett felvételni, és így kerültem oda bölcsésznek. És amikor felvettek vasárnapi napom, akkor indulok a kaposvári színészképzésbe, vasárnap, délután este derült ki, hogy bejutottam, és volt egy nagy ünneplés, és nekem hétfő reggel 8-kor Egerben valami nagy, nem is tudom milyen vizsgám volt, azt hiszem, hogy nyelvészeti, nem, komplex vizsgák voltak, tehát több tárgyból kellett vizsgáznom reggel 8-tól Egerben. Még szerintem csak Füzesabonyig volt autópálya.
0: Igen.
1: Nekem meg egy 2-es Golfom volt, ami 4 sebességes volt. Ez is lett a veszte szegénynek. De azt tudom, hogy ünnepeltem olyan hajnali 2-3-ig, aludtam ugyanennyit, és utána beültem az autóba, és mentem vizsgázni, és borzasztó széles mosolyjal megjelentem a nyelvészeti professzorom előtt, és mondtam, hogy nekem tessék beírni az egyest, én nem szeretnék tételt húzni, mert nekem az álmom teljesült, engem felvettek, színész leszek. És mondta, hogy ez teljességgel kizárt, ezt nem engedik. Én igenis húzzak tételt, mondtam, hogy nem vagyok hajlandó, nem, és köszönöm, és nagyon köszönöm az ítéletet, és tényleg sokat tanultam, és szerettem, de nem. És azt mondták, hogy ezt nem engedhetjük, úgyhogy egy 2-est beírnak azért is, mert az, hogy én ne egyes vizsgáljak, az lehetetlen. Úgyhogy így alakult Eger. De biztosan minden forduló és minden eltévesztett utcasarok, stb. Ez mind az embernek a látásmódját szélesíti. Még akkor is, hogy a szándékos tévesztésről volt szó.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Olt Tamással, de most hallgassuk meg Jerry Herman szerzeményét Bradányi Iván magyar szövegével Bodrogi Gyula előadásában. Karolj belém!

drágám, hadd mondjam el neked, tetszel, ez tény, s míg szerte szétszáll, az ünnepi fény egy perc elég,

szálas álmaink kékre vizén. Száz csillagot gyújt az ünnepi fény, egy perc elég karunk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Pál István szalonna és bandája, valamint a Nasszáj zenekar adja elő a násznép legényes táncát és a vége verekedést.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Olt Tamással. Színészként, rendezőként és drámaíróként, valamint fordítóként is aktívan dolgozol. Igazgatóként mennyire nehéz vagy éppen felszabadító feladat esetleg saját magadat instruálni, vagy egy saját magad által írt fordított vagy fordított darabban színpadra állítani?
1: Ez hozzátartozik, hogy több esetben ez a kényszerűség hozta azt, hogy én fordítottam ezeket a darabokat, méghozzá ez a pénzhiány. Ugye a Karinthy Színház, ez egy magánszínház, aminek nincsen állandó fenntartója, tulajdonosai vannak, de fenntartója nincsen. Tehát pont úgy, mint annak idején a Karinthy Marci, minden évben reménykedünk, hogy ki tudunk kenyitni ősszel. És hát, hogy is mondjam, a gázsik, amiket mi tudunk fizetni, azok egy olyan 10 éve elavultak, vagy talán 15. És a kényszerűség miatt gyakran előfordult az, hogy inkább lefordítottam én ingyen, csak hogy tudjuk játszani az új darabot, mert az újításokat meg szerettem volna, csak nem úgy alakultak a pénzeink. A nézőinknek azúton is nagyon hálás vagyok, mert a bevételünk az több, mint az összköltségvetésünknek több, mint a felét fedezi, úgyhogy ez hatalmas dolog. De ez emiatt van. Az pedig, hogyha mondjuk én rendezek egy általam fordított vagy írt előadást, az azért könnyebbség, mert a kollégákkal kicsit együtt tudjuk alakítani a szöveget, tehát kicsit a dramaturgia is lehetsz, ami a nyilván egy fordításnál törekszel arra, hogy hiteles legyen a fordítás az eredetihez, de nyilván tudnod kell, hogy az eredeti szerző miért ezt a szóhasználatot tartja fontosnak, ki kell talán, hogy az magyarba mit jelent, ez hova tartozó ember, szociális hálón éppen hol létezhet ez az ember, miért beszélt ő mondatokban, miért ezeket a szavakat használ, és úgy kell a magyar megfelelőt kitalálnod. De ugye, amikor alkalmazod a színpadra, akkor bizony a színészre rá kell igazítani ezeket a szövegeket, mert van melyik szó, vagy mondat nem áll jól a Vándor Évi, vagy a Balázs Andi szájában, és akkor azt át tudod alakítani. Szóval könnyebbség, könnyebbség.
0: Gyere csókolj meg! Huszka Jenő és Martos Ferenc szerzeményét Doncs Anna Mari és Dénes Viktor adja elő.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján, ott
0: népzenék.

0: Öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Old Tamással. Kevesen tudják, de színészként nemzetközi produkciókban is felbukkantál, többek között a Vajákban is. Kérdésem, hogy milyen tapasztalatokat hoztál magaddal hollywoodi produkcióból a forgatásról a magyar közönség, illetve a magyar kőszínházi világba?
1: Igazság szerint az egész Vaják ügy az nagyon vicces volt, hiszen én egy teljesen más castingra mentem akkor éppen. Az is azt hiszem, hogy ez egy kanadai-amerikai sorozat, végül azt is sikerült megkapnom, ez a Váltságdíj volt, vagy nem is tudom, ahol egy főgonoszt játszottam az egyik epizódban, aki gyönyörűen felrobbantanak a végén. A fiaim nagyon szeretett, elnézték mindig ezt a jelentet, főleg azért, mert ott ültem mellettük, és így ez elfogadható volt. A kontraszt, na már most én arra mentem a castingra, de kicsit korábban értem oda, és az előző casting csapat késett, egy kicsit késésben voltak, csúszásban voltak, ezek voltak a Vajákék. De én nekem kimaradt az életemből ez a Witcher, ez a maga a videójáték is, és minden, ami ehhez kapcsolatban, fogalmam nem volt, hogy mi ez. És a casting ügynök megkérdezte, hogy de ha már itt vagy, úgyis korábban jöttél, ők még ott vannak, hogy nem mész be erre is. És adtak egy szöveget, mondom, persze, adjatok valamit, és azt a pici monológot, amit ott el is kell mondanom, vagy el kellett mondanom a filmen, azt adták oda. Én bementem, megcsináltam, fogalmam nem volt, hogy mi ez. Azt tudom, hogy a monológban felismertem, hogy valami lényekről beszél, de mondták, hogy ez valami kosztümös, mondom, hogy jó, meg valamilyen bányász, lázítást kellett szítani, és megcsináltam valahogy. Utána a rendező nagyon lázba jött, amit nem is értek, vagy a casting rendező, és nagyon hosszasan beszélt hozzám, nagyon gyorsan, de az én fejemben az volt, hogy a másik castingnak a szövege hogy is van, és ezért nem is nagyon tudtam őt követni, de hát úgy gondoltam, hogy ha ennyire hosszan beszél, akkor valahogy teljesen máshogy fogom megcsinálni most. És ezt is csináltam, a homlok egyenes máshogy csináltam meg utána ezt a monológot, mint korábban, és ott helyben mondták is, hogy jaj, hát ez a tiéd, ez nagyon jó. Úgyhogy én amikor megérkeztem a tárna, ezt tárnokon forgattuk azt a jelenetet, amik a tárnákban játszódnak, nagyon furcsa volt az is, hogy hát a Lake Gill-el öltöztem én együtt, akit a Joker című filmben is láthatott már a nagy érdemű, ő a nagyon-nagyon alacsony termetű színűsz kollega. Nagyon karakteres jelenség, aki el volt már maszkírozva, a fél szeme már rongyal volt, kitömve volt egy nagy vágás az arcán, és fogalmam nem volt, hogy mi ez a film vajon, amit mi. És utána bevezettek minket a tárnákon át a forgatási helyszínre, ahol trollok, meg egyéb ilyen furcsa lények álltak, már ott már nagyon gyanús volt, hogy ez lehet, hogy nem egy társalgási dráma lesz, amiben én... És akkor felállt a Harry Cavill, aki már benn volt a szedbe, elénk jött üdvözölni, az végtelen vicces pillanat volt, amikor egyszer csak mellém ért, és én úgy néztem föl rá, mint a gyermek az édesapjára, tehát szerintem két fejjel nagyobb, mint én. És gyorsan megnéztem a csizmáját, hogy ez kamu-e, de nem, valóban, én vagyok 185 centi, és kb. Így a hasa széléig értem, tehát nagyon, de nagyon kedves volt, és akkor valahogy akkor úgy kezdett összeállni, hogy mi is ez, amit mi most itt csinálunk. Tehát én ebbe úgy estem bele ebbe az egész Witcherbe, és hogy folytassam, amikor a Muffinbe behívtak szinkronizálni, ugye nem mindig tudod, hogy mire hívnak szinkronra éppen, csak valamilyen új sorozatban van, nem tudom, 20-30 tekercset, és behívtak szinkronizálni, és akkor látom, hogy ez a Witcher, mert nyilván utána néztem, utána már kiképeztem magam, hogy mi ez, a videójáték, stb. És behívtak, és egy teljesen más karakterre hívtak be. És akkor mondtam azt hiszem a Stern Daninak, ő rendezte ennek a szinkronját, az elsőnek, hogy de hát Dani, én ebben játszom. És gyorsan megkerestük azokat a jeleneteket, amiben én vagyok, és akkor gyorsan átírták az egészet, és akkor én magamat tudtam szinkronizálni ebben.
0: Szép város Kolozsvár. Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből a dalt előadja Szendi Szilvi és Peller Károly.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás, esik rajta.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Szent Irmai Ákos zeneszerző munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Szent Irmai Ákos gondolatait Besenyei Ferenccel kapcsolatban.
1: Besenyével szintén haknik. Volt egy önálló estje, amiben én szerveztem, és összesen, hát ez mit énekeljen, hegedűs a háztetőmből. Ez a, mondom neki, de egyet még kéne énekelni. Írok neked egyet, jó, írjál. Akkor írtuk meg, de mi lesz közben. Amit elsőre fölénekelt a rádióban, és utána meg a műsorokban mindenütt énekelte. Érdekessége ennek a számnak, de hát ha végighallgatják, akkor úgyis észreveszik, hogy tulajdonképpen jön az életem, megszületünk, és amikor vége az életnek, akkor úgy mindenki, akkor még nem is tudtam, hogy mennyire igaz, egy darabig emlékszünk rá, aztán egyre kevesebbé emlékszünk rá, aztán, mint Hódmezővásárhelyen művelődési központ lesz belőle a nevéből, és ma ott tartunk, hogy hát, ha egy 40 évnél fiatalabbtól megkérdezem Besenyei Ferenc, nem tudja ki. És erről szól a dal, hogy megszülettem, utána senki nem fog rám előbb-utóbb emlékezni, mi a lényeg, hogy mi volt az életemben közben.
0: Kedves hallgatók, most Besenyei Ferenc adja elő Szent Irmai Ákos és Brodányi Iván szerzeményét. De mi lesz közben?

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Olt Tamás színész színigazgatóval, valamint hallható lesz még többek között Madarász Katalin, Hatvani Kisgyöngyi és Szabó Szilvia is. A hírekig a Tárkány

0: Műsor ajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán, és most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk, és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyer!
1: A pontos idő 8 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra, vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek 1 halálos áldozata van, és 40 embert vittek kórházba, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Közben újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Dugliotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a tűz lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet. A lángok tegnap este csaptak fel, főként a sűrű bozótos, az ajnövényzet és az erdőég. A nehezen megközelíthető terep jelentősen megnehezíti az oltást. Itthon is több helyen gyulladt ki az erdő vagy az ajnövényzet. Néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi területen pusztítottak lángok, 5 hétvégi ház teljesen leégett. Kaposváron 2 hétvégi házat is elért a tűz, Fertőszent Miklósnál pedig mintegy 5 hektáron lángolt az erdő. Törtelnél és Fegyvernek közelében szintén az ajnövényzet kapott lángra, a tüzeket mindenhol sikerült megfékezni. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Közben elkezdődött a 2 bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a Bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvévő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektárról jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. 3 milliárd forintos költségvetéssel azbesztmentesítési alapot hoz létre a kormány, derült ki a tegnap esti kormányhatározatból. A pénzből az egészségügyi határérték feletti szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeket fedezik az érintett önkormányzatok. Januárban derült ki, hogy több nyugat-magyarországi településen osztrák bányákból származó azbesttel szennyezett kőzúzalékkal szórták fel az utakat. Az azbeszt súlyosan rákkeltő, így 2005 óta tilos Magyarországon építkezésekhez használni. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Augusztus 20-án 19 és 23 óra között az Erzsébet hídon sem lehet majd áthaladni. Ami pedig az időjárást illeti, a hétvégére visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a délies szél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Olt Tamás színész színigazgatóval, de ebben az órában hallható lesz még többek között Szabó Szilvia, Hatvani Kisgyöngyi és Madarász Katalin is. Komár Lászlóval kezdünk, aki Duck Pamus szerzeményét adja elő Juhász Sándor magyar szövegével. Csókolj meg!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Olt Tamás színész rendezővel, a Karinthy Színház igazgatójával. 2022-ben kulturális intézmény menedzsment és marketing szakon végeztél, mesterdiplomát szereztél a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Mennyiben követelt meg másfajta szemléletet az ottani képzés, és hogyan tudtad az Erdélyben tanult vezetési stratégiát a budapesti Karinthy Színházba eszközölni?
1: Úgy gondolom, hogy nagyon sok pozitív hozadéka volt ennek, magának az iskolának is, az ott tanultaknak is, hiszen amikor én ezt elkezdtem, már a Kaposvári Csike Gergely Színháznak voltam a művészeti igazgatója. És ugye egy egészen más, szintén egy egészen más munka, egy egészen más szakma és egy egészen más szemlélet szükségeltetik egy ilyen jellegű, úgymond vezetői feladathoz, mint a kicsit a kreatív része, ugye az inkább a rendezés, a színészet, az írásban teljesül, és itt nagyon sok praktikum van, nagyon sok olyan szárazabb dolog, amikor az ember vezet és operatívan kell irányítson egy csapatot, ami nem feltétlenül sajátja a színművészeti tanulmányoknak, tehát hogy kimondottan hasznos volt ez az iskola. Éppen Covid volt, és ezért kb. Azt hiszem, hogy kétszer tudtam személyesen jelen lenni Marosvásárhelyen. Az egyik talán egy záróvizsga volt, a másik pedig a diplomavédés, mert emiatt ugye nem nagyon voltak, online voltak az órák. De így is, igazság szerint, hát így is rengeteget találkoztunk, minden héten nagyon sok előadásunk volt, és nagyon sok szemináriumunk, és rengeteg gyakorlati feladatunk volt, és olyan gyakorlati feladatok, amelyeket én ott már élőben tudtam is alkalmazni, még a Csikiben. És olyan érdekesség, hogy én a Karinthy Színházból írtam a szakdolgozatomat. Úgyhogy akkor még nem volt hozzá közöm ilyen téren, hiszen még én a Csiki Gergely Színházban dolgoztam. De pont az foglalkoztatott engem is, hogy egy olyan családi vállalkozás, egy olyan álom, ami a Karinthy Marci álma volt. A Karinthy Marci halálával mi történik egy ilyen álommal, és hogy lehetne azt megmenteni, mi több előre vinni, és nem csak múzeumként stagnáltatni. És kb. Erről is szólt. Végeztem nyilván egy mérjeható SWOT-analízist, megnéztem, hogy mik az előnyei, mik a hátrányai az épületnek, az elhelyezkedésnek, a financiális hátterének, hogyan lehetne hosszasabban fenntartani az intézményt, az épületet, hogyan lehetne fejleszteni, hogyan lehetne jelen idejűvé tenni, és ezáltal jövőbe mutatóvá tenni magát a Karinthy Színházat, hogy ne csak, ugye valljuk be, hogy nagyon sokakban egy ilyen emlékként élt már a Karinthy Színház, hogy egy kedves budai bulvár színház volt. Vagy az volt, akiben nem is nagyon mozgott ez, hogy létezik. Karinthy Színház nyilván, hogy a Marci mondta, ott a kelenföldi pampákon kicsit periférián volt. De az Marosvásárhelyen tanultak alapján vált egyértelművé, hogy ezt a bizonyos love markot kell kiépíteni, ezt a brandet, hogyha úgy tetszik, ez csúnyán hangzik, de igen, és a karintiságot azt kell előtérbe jönni, a karintiságot kell megragadni, és azt kell életbe tartani. Úgy, hogy ennek minden hagyományát nagy-nagy tiszteletbe és becsbe tartva, fenntartva, de valami egészen mai, egészen friss és érvényes dolgot kell létrehoznunk.
0: Oly bájos a bimbó! Petrovics Emil és Huszár Klára szerzeményét Vojtágy és Tahitót László tolmácsolásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2014. december 15-i a Thália Színház stúdió színpadán történt előadásán rögzítettük. Madarász Katalin adja elő Szalai Antal és zenekara kíséretével a Hallja maga Gavallér című csárdást.

igazán, de igazán, ne járjon más lányokat. Hanem aztán igazán, igazán,

Dankó Rádió. Kisafüreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Olt Tamással. Társrendezőként, illetve íróként is jegyzed a Korai Menyegző című játékfilmet, amelyet több nemzetközi filmfesztivált is megjártatok, de miért döntöttél úgy, hogy ebben a mélyen megrendítő történetben dolgozott fel a gyermekkorodat? Illetve a gyermekkorodat beárnyékoló tragédiát, az alig egy évesen elhunyt nővéred elvesztését.
1: Először egy előadás készült ebből, méghozzá azért, mert talán a Nemzeti Tánc Együttessel dolgoztunk éppen valamin, és a szünetben az ő zenekaruk elkezdett játszani egy elképesztően gyönyörű dallamot, amit még sose hallottam, érdekes és izgalmas volt, és megkérdeztem, hogy srácok, ez mi? És akkor mondják, hogy hát ez a mennyasszony siratom, hogy milyen mennyasszony sirat, és ők mondták el azt, hogy hát van, tudod, ez a hagyomány, hogyha gyermeklányként hagyja el valaki a földi világot, akkor őt nem eltemetik egyszerűen, hanem férjhez adják a halálhoz. És ez döbbenetes volt, számomra, én nem hallottam erről a hagyományról. Ugye nagyon, nagyon kevesen is vannak, akik hallottak erről, és nagyon kevés helyen tartják ezt még, mert van, ahol még tartják. A nagyobbik fiam, aki egyébként pont ma 9 éves, az ő kereszt anyukájának egy esküvői ruhaszalonja van. És ő mondja, hogy nála szoktak jelentkezni így családok, akik, és eljön a testvére az elhunynak, vagy a legjobb barátnője, ő próbálja a ruhát, és tartják még nagyon kevesen, nagyon ritkán, de tartják ezt a hagyományt. És ugye van, mindig is foglalkoztatott, meg mindig is ott volt az emberben az, hogyha az ő nővére élne, akkor hogy alakult volna, amikor éppen a bátyja megverte, akkor ő megvédte volna, amikor éppen egy lányba először lett szerelmes, a nővére segített volna, tanácsot, és mindig ott munkál az emberben, hogyha élne, mi lenne, és milyen lenne, és tulajdonképpen ez volt az, amit, amikor megtudtam, hogy létezik ez a hagyomány, akkor, hogy mondjam, de így utólag megpróbáltam az én Zsuzsika nevű nővéremmel megvalósítani. Emiatt készült a Korai Mennyegző című előadás, még a Csiki Gergely Színházban, és utána Vékes Csaba barátom és ex-osztálytársam, ugye, akivel együtt végeztük a kaposvári, akkor még főiskolát, ő filmrendező lett és forgatókönyvíró, és ő neki nagyon megtetszett a téma is, az előadás is, és mondta, hogy hát ebből csináljunk egy filmet. És így lett az, hogy Vászorra vittük a Korai Mennyegzőt, ami megjárt tényleg Los Angeles-t és a Lumière színházba volt a bemutató, hogy a legöregebb Beverly Hills-i moziban, tehát nem, Párizsban nyertünk legjobb filmdíjat, Berlinben, nem is tudom, de még itthon is még a... De nagyon személyes, és nagyon, nagyon szerettem ezt a történetet. Nyilván a darabhoz nem teljesen hasonlít, hiszen az előadás maga az egy 4 idősíkon és 2 dimenzióban játszódó, szimultán játszódó álom volt, vagy költemény. Ezt ugye filmen nem tudod megcsinálni, hogy egyszerre 6 felé vagy 5 felé osztod a képernyőt, és 5 különböző történet megy folyamatosan, mert valószínűleg a második percre kikapcsolod, ha csak nincs valami komolyabb mentális betegséged, és ez még meg is nyugtat. De hogy így, ezért nyilván egy kicsit át kellett írni, meg ki kellett találni, hogy tudod ezeket az idősíkokat és dimenziókat úgy mozgatni, hogy közben az ember tudja, ne veszítse el teljesen a fonalat.
0: Mennyasszony sirató. A tradicionális dalt a Zurgó együttes előadásában halljuk. Szólisták Sós Réka és Erdei Tamás.

0: Dankó Rádió. Dalban mondjuk el.
1: Egy nyáron át azt hittem én, a napsugár

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Bognár Szilvia adja elő Kovács Zoltán és Veres Sándor szerzeményét, a Rátóti Ürgepásztort.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Olt Tamással. Az egyik szakmai célkitűzésed és kutatási területed a kortárs ifjúsági drámairodalom fellendítésed, mivel véleményed szerint a hazai színpadok elhanyagolják ezt a korosztályt. De milyen konkrét művészeti koncepcióval próbálod megszólítani a Karinti Színházban a tinédzser, illetve a fiatal felnőtt generációt?
1: Igen, nem is feltétlenül arról van szó, hogy elhanyagolt nagyon a korosztály, hanem arról, hogy nagyon szűk a kínálat. És még ifjabbakhoz is ez volt a problémám, amiért ezért írtam, vagy írtuk meg Váradi Erszabival és Szirtes Edina Mókival a Tüskevárnak a családi előadás verziót, vagy családi színházi verzióját, mert ugye mindenhol megy a Pál utcai, a valahol Európában, és Nyilas Misi szomorú története. Esetleg a Dzsungel könyve még elő-elő bukkan, de hát ugye, úgyhogy ezért készült el a Tüskevár, amit most befejeztem már a Koppányi Aga testamentumának a színpadi adaptációját, mármint a színmű elkészült, valamint a Nyára szigeten, ugye Csukás regénynek, ami egy-egy kisebb korosztály, ennek is már kész van, és a Fiókban van a színházi adaptációja, és most készül a Nagyenyedi két fűzfájé, pont azért, hogy egy kicsit gazdagítsuk ezt.

0: ugye ez a kis kamaszkor, amikor még nem a nagy kamasz, a nagy lázadó, amikor már úgyis minden veszve, hanem még az azt megelőző, amikor az iskolában is sok minden történik, amikor hormonális változás előtt vagy alatt állnak, plusz otthon is hirtelen nekik már, ugye otthon még gyerekként vannak kezelve, de nekik már egy saját életük van, ők már egészen más, hogy, és ugye ilyenkor van az is, hogy egymással tudnak igen gonoszak, vagy elutasítóak lenni, ilyenkor van egy nagyobb klikkesedési korszak, és ez egy igazán nehéz időszak, és ez a keltető, ez pont erre hivatott, most lett vége nemrég a keltető tábornak, mert azt is csináltunk, hogy a színház nyelvén keresztül tudjanak ők egy kicsit magukról többet meg, egymástól többet meg, az elfogadásról többet meg, a beilleszkedésről többet meg.
1: Pest Budán. Ejzemon Mihály Bástya sétány 77 című operettjéből a dalt előadja Zentai Anna és Rátonyi Róbert.
2: Van itt férfi lesz, aki majd ágyást ás, ide a virág, oda jön a már.

0: pap, mikor másról pappolhatok?
1: Arról, hogy Pest Budán, szép a lány, de még szebb a lánykán, de a leges legszebb talán, lent a Tisza partján, a szeg

0: gizgazosan ez a kert, oly festői. Hadd maradjon így, ne legyen irigy. Ide járnak majd a környék festői, s maga lesz a kertben a virág.
1: Maga szép szavú férfi, de tegyes útba ideáit, velük engem el nem ámít, sőt azzal se, hogy Pest, Budán, szép alány, még szebb malánkán. De a leges, legszebb talán lent a disza parkán, a szegedi pozornán.
0: Kék szemét, jó szívét, kell, hogy szeressék.
1: De ha ő szeretne beléd, bátortalan ne légy, megleled a szerencsét.
0: Jön, lát, győz, oly karcsú, mint az ősz, egy szem kincs, hát párja sehol nincs.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Donkó Klub 2025. június 11-i Dunaszerdahelyi eseményén rögzítettük. Frédéric Loew My Fair Lady című musicaljéből következik a Ma éjjel táncolnék című dal, Bojtos Luca előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Olt Tamással, a Karinthy Színház igazgatójával. Tudom, hogy őrzöd Karinthy Márton emlékét, illetve munkásságának gyümölcseit. De mi az, amivel a következő évadban esetleg meglepetésként szolgálhat a Karinthy Színház, illetve mi az, amit mindenképpen be akarsz még mutatni, akár ebben az évadban, akár a jövő évadban?
1: Igazság szerint terv az mindig sok van, és úgy kell egy kicsit a jelenbe és a jövőbe tekintenünk mindig, hogy tudjuk azt, hogy honnan jöttünk, hogy tudjuk, hogy mik a gyökerek, amiken az a fa, az a ház, az a színpad áll, amit örökül kaptunk. És ugye igyekeztem az elmúlt években is mindamellett, hogy mindig bemutatni klasszikus műveket is, olyan igazi kortárs előadásokat létrehozni, sehol máshol nem láthat a közönség. Plusz tartani azt a hagyományt is, azon kívül, hogy van a Karinthynak ugye már ez a saját kis önálló magja, ez a kis társulata, hogy olyan vendégeket hozni, akik köthetőek a Karinthyhoz, akik már voltak nálunk, vagy akivel régóta szeretnénk együtt dolgozni. Tehát a nagy vágyunkat teljesítjük azzal, hogy ha minden jól megy, akkor tényleg is kopogom a sirályt, végre be tudjuk mutatni egy igen. Vagyis mondjam, igen, csak erős koncepció mozog bennem évek óta már ennek az előadásnak a kapcsán. Ezt én rendezem majd. És olyan vendégek érkeznek hozzá, mint Szulák Andrea, Rajkai Zoltán, Mikó István. Ezen kívül, hogy ugye ez volt a klasszikus, de hogy az igazán frissek és érvényesek legyünk, Óhorváth Sári, fiatal kollégina, szerző és rendező nő írja nekünk a Nőzavar című előadást, ami három nőről szól. Ők barátnők, különböző életkorból, nagyon jó barátnők, akik arra készülnek, hogy bizony ők most be fognak törni, és ki fognak rabolni egy bankot, mert ez így nem mehet tovább. Egy pici mai magyar látlelek, egy pici zenével, egy pici könnyedséggel, de azért nyilván megtartva mindennek a mélységét, és azt az ok és okozat összefüggéseit, amiben aki már játszott nálunk, Oswald Marika csatlakozik Balázs Andihoz, és a harmadik hölgy kiléte az még legyen titok, mert bár tárgyalásban vagyunk, de még végleges igen nem kaptunk, mert ott neki szimultán próba időszakat kellene csinálni egy másik helyen, de annyira tetszik neki maga az ötlet és maga az alapanyag, és az, ahol a Sári már tart a szinopszissal, hogy még nem engedte el, és próbáljuk meg összehozni, hogy logisztikailag is sikerüljön. És ezen kívül ugye rögtön minden évben a Marci szülinapján szeptember 1-én szoktuk tartani az évadnyitónkat, hogyha ez valahova hétvégére esik, akkor az első premiért is ide próbáljuk időzíteni. Ez a premier hét lesz, ugyanis a szeptember első hétvégéjén tartjuk a Két néni, ha megindul bemutatóját. Pierre Notte, kortárs francia szerző, remeke, ami csodálatos Vándor Éva, és Kökényesi Ági játsszák, Keszég László rendezi majd ezt az előadást.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hölgyeim és uraim, Olt Tamás Jászai-díjas színészrendező, a Karinthy Színház igazgatója volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Nádas Gábor és Szenes Iván szerzeményét Balázs Andrea előadásában. Engem nem lehet elfelejteni. Közreműködik Tarnai Kis László zongorán.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Gáspár Anni adja elő Nyári László és zenekara kíséretével Szerdahelyi János hallgatóját. Könnyek nélkül élni könnyebb.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Zorán, Antal Timi és Farkas Rozika is. A hírekig a magyar

0: Műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Paksnál rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése a dunai vízszint emelése érdekében, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a 280 méteres bárka a kijelölt helyen áll a süllyesztésre felkészítve, a szivattyúk pedig indításra készen. Tegnap este az üzemi próba is megtörtént. A kormányfő hozzátette, a vízügyi szakemberek mérőhajóval és telepített mérőeszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a víz sebességét, valamint a mederfenék állapotát. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawatt szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt, erről Szondi Vanda kormány szóvivő számolt be. A kormányzati tájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg Magyarország teljes területén jelen van a betegség. Hangsúlyozta, a hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Hozzátette, a hegybíró minden a kor terjedése szempontjából fokozott kockázatot jelentő szőlő művelését ellenőrizheti, egyes esetekben pedig azonnal elrendelheti a közérdekű kivágását is. Újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország egyik szigetén, Dugi otokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a tűzlakóházakat és nyaralókat veszélyeztet. A lángok tegnap este csaptak fel, főként a sűrű bozótos, az ajnövényzet és az erdőjég. A nehezen megközelíthető terep jelentősen megnehezíti az oltást. Kolumbiában hatan meghaltak egy szénbányában történt robbanásban. A detonáció nyomán a bányászok a föld alatt rekedtek, a mentési munkák során már csak a holttesteket találták meg. A bányát nemrég ideiglenesen lezárták, miután a hatóságok egy ellenőrzéskor biztonsági problémákat jelentettek. Azt még vizsgálják, miért folyhatott a területen ennek ellenére munkavégzés. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál, két ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott. A helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és a folyópartoktól. Az érintett partszakaszokon élőknek azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre. Híreink végén az időjárásról. A hétvégére visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a déli szél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható, a Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Csodálatos művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Farkas Rozika, Antal Timi és Zorán is. Jenei Gáborral kezdünk, aki Bangó János és zenekara kíséretével adja elő Kerekes János és Polgár Tibor csárdását. Szépen szól a magyar nóta.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Zorán adja elő Presser Gábor és Stevanovics Dusán szerzeményét. Romantika.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most a Dolly-ról együttes adja elő Graham Goldman szerzeményét a Dolly-ról magyar szövegével. Bolond remény!

akarja, megölelném, te ő

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Gregor Bernadett adja elő, ifjabb Berki Béla és zenekara kíséretével Fényes Szabolcs és Mihály István örökzöldjét. Holnap, ki tudja, holnap látsz-e még?

0: csókodért.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Hogy ír majd édes anyám,

mano, ma dillo proprio fino.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Szentirmai Ákos zeneszerző munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Szentirmai Ákos gondolatait a sanzonnal kapcsolatban.
1: Hát az első a szöveg. Tehát egy sanzon, ha 4x4 sorban van megírva, akkor is az egy kis regény. Van a három cigaretta, Törőcsik énekli. 4x4 verszak, de lehet, hogy nem is tudom, lehet, hogy 3x4 verszak. Az elsőnél két cigaretta égett, boldogok voltunk, szerettük egymást. Második verszak, 3 cigaretta égett, mert eljött a barátnőm hozzám, jó hangulat volt, és te szépen elmentél vele. Egy cigaretta, most már csak egy cigaretta ég, itt maradtam egyedül, és itt a szomorúság meg a vége. 3 verszakban, tehát ez 3x4 sorban egy kis regény van. Itt jön megint be a hangszerelő, no-name hangszerelő megcsinálja, tehát ismétőjel 3. A bágyának azt mondtam, hogy kvartett legyen benne, 3 vonós, meg egy fovela, senki más, és mindegyik verszak más kapjon. Az elsőnél egy közepes, a középsőnél egy vidám, és a végénél pedig egy szomorú hangot. Tehát ebből már egy sanzon. Na most a Bradányi számoknak a szövegét, ha megnézik, az mindegy egy történet, mindegyik.
0: Kedves hallgatók, most Törőcsik Mari adja elő Szentirmai Ákos és Bradányi Iván szerzeményét. 3 cigaretta.

0: csak füstöt, csak füstöt ölel.
1: Dankó Rádió. Gyöngyösön FM 99,8. A magyar zene rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Balázs Fecu adja elő saját szerzeményét Horváth Attila szövegével. Évszakuk.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt át holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 754. adást hallották, a Stúdió 11 muzsikájával köszönünk el Önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 167. adása.

2018-ban látott napvilágot Herzku Ágnes balladás lemeze. Hozomány Erdély népzene régen és most címmel. Emlékeztem rá, hogy az erdélyi gyűjtő útjainkon milyen sok szép balladát sikerült rögzíteni, ezért azzal kezdtem a munkát, hogy módszeresen végighallgattam a gyűjtéseket. Meséli az énekesnő. Ekkor merült fel bennem, hogy ezt érdemes lenne közkincsé tenni. Az ötlet az volt, hogy az egykori gyűjtések szerkesztett változatát és egy arra épülő revival lemezt is tartalmazó lemezsorozatot kellene útjára indítani, aminek a bevételét az adatközlő mestereink kapják. Fontos volt, hogy a köszönet mellett valahogy így is kifejezzük a hálánkat és a tiszteletünket a mesterek tudásáért és önzetlenségéért.

Az első lemez a 2005-ös Visai gyűjtőútra épül, ahol Papandrástól, Nagy Amáliától, Fodor Juliskától és Lovász Annától vannak felvételek. A második lemezen nem törekedtem koncerten is frappánsan előadható számok szerkesztésére. Azt szerettem volna, hogy a lemez főszereplője nem én, hanem maga a gyönyörű visai zene legyen. A hitelességre való törekvés azonban sohasem egy bizonyos felvétel kopírozását jelenti. Vallja Herzku Ágnes, aki ezt a sorozatot Erdély gyűjtőútjaik állandó szakmai tanácsadója Kallós Zoltán emlékének ajánlotta.

Erzkó Ágnes Hozomány című lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Paksnál rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése a Dunai vízszint emelése érdekében, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a két 80 méteres bárka a kijelölt helyen áll, a süllyesztésre felkészítve, a szivattyúk pedig indításra készen. Tegnap este az üzemi próba is megtörtént. A kormányfő hozzátette, a vízügyi szakemberek mérőhajóval és telepített mérőeszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a víz sebességét, valamint a mederfenék állapotát. Indonéziában már legkevesebb 20 halálos áldozata van a hajnali 7,7-es erősségű földrengésnek. A Flores-szigetek közelében történt földmozgás nyomán több épület és lakóház is összeomlott. A helyi katasztrófavédelem vezetője elmondta, 6 sérültről tudni, további 2 ember pedig a romok alatt rekedt, mentésük jelenleg is tart. Hozzátette, hogy a mentőcsapatok még nem jutottak el az epicentrumhoz legközelebb eső településre, de az ott élőkkel sikerült kapcsolatot teremteni. A korábban kiadott szökőár riasztást időközben visszavonták. Legkevesebb 7 meghaltak éjszaka izraeli légicsapásokban Dél-Libanonban. A támadások az ország délkeleti részén fekvő Nabatie tartományban Ansar városát és környékét érték. 3 ember megsebesült, a romok alatt továbbra is túlélők után kutatnak. Kolumbiában 6 meghaltak egy szénbányában történt robbanásban. A detonáció nyomán a bányászok a föld alatt rekedtek, a mentési munkák során már csak a holttesteket találták meg. A bányát nemrégiben ideiglenesen lezárták, miután a hatóságok egy ellenőrzéskor biztonsági problémákat jelentettek. Azt még vizsgálják, miért folyhatott a területen ennek ellenére munkavégzés. Ma délutánig biztosan szünetel a forgalom a szicíliai Catania repülőtéren. Az Etna kitörése miatt nem fogad és nem indít járatokat Olaszország 5. legforgalmasabb légi kikötője. Az elmúlt több mint egy hétben járatok százait törölték vagy irányították át. A járat kimaradások miatt turisták ezrei rekedtek Szicílián, többen napokat töltenek a Catania reptér termináljában. Újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország legnagyobb szigetén, Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a tűz lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet. A lángok tegnap este csaptak fel, főként a sűrű bozótos, az aljnövényzet és az erdőég. A nehezen megközelíthető terep jelentősen megnehezíti az oltást. Az utakról 4 autó ütközött össze az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Martonvásáron és Kápolnásnyék között. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom, és a torlódás gyorsan növekszik. Aki teheti, a 30-as hiállő Martonvásár csomópontnál válassza a 7-es főutat. Dolgoznak az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa közelében. A 32-es és a 30-as kilométer között mozgó tereléssel egy sávot lezártak, a munkavégzés mögött több mint 5 kilométeres a torlódás. Távolabb Kecskemét térségében szintén a főváros felé baleset történt, a 85-ös kilométer környékén egy sávon halad a forgalom és a torlódás, ott is több mint 5 kilométer. Az időjárásról: a hétvégére visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a déli szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható, a Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos. 10 óra múlt, 4 perccel.
1: A népzene világából. Kárpát-medencei zenei örökségünk dalban, zenében. Eredeti hangján és új mai köntösben a Dankó Rádióban. Népzene a Kárpát-medencéből.
4: Népzene a Kárpát-medencéből. Legendás lemezek. Ez itt a Dankó Rádió népzenei műsora.

Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Vasvári Anna Mária vagyok. Önök a Dankó Rádió népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című adását hallják. Műsorunk mai vendége Tímár Sára, junior prímadíjas énekes, dalszerző és zenepedagógus, a hazai népzenei és világzenei élet egyik megkerülhetetlen szereplője. Zenei összeállításukban Tímár Sára első szóló lemezének felvételei mellett megzenésített versek, népzenei kísérettel megszólaló református egyházi énekek és saját feldolgozások is helyet kapnak majd. Tímár Sára Szentendrén született egy 6 gyermekes, mélyen vallásos református család 3. gyermekeként. Nagyapja, aki lelkészként szolgált, gyakran fogott hegedűt a kezébe, követve ezzel szerencsi származású déd nagyapja példáját, aki a környék kedvelt prímásaként számos lakodalomban húzta a talpalávalót. Sára különleges énekhangját pedig minden bizonnyal édesanyjától örökölte. A Tímár család hagyományokban mélyen gyökerező, sziklaszilárd értékrendjéről egy korábbi beszélgetésben ekképpen vallott. Olyan örökséget hagytak számunkra, ami azt hiszem megpecsételi mindannyiunk életét. Sára gyermekként örömmel járt templomba, így a református zsoltárok, az egyházi népénekek és a családi körben közösen énekelt imádságok mindig is meghatározó szerepet töltöttek be az életében. Az otthonról hozott értékek nyomán a zene és a hit már egészen korán elválaszthatatlanul összefonódtak benne, végérvényesen meghatározva ezzel későbbi pályájának irányát. Sára zenei tanulmányait a Vujicsics Tihamér alapfokú művészetoktatási intézményben kezdte Szentendrén, majd a Váci Pikéti Tibor zeneművészeti szakközépiskolában folytatta. Felsőfokú diplomát a Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetemen szerzett népi ének előadó művészi és zenetanári szakirányon. A 2009-es év sorsfordító volt az életében. Ekkor indult első népzenei gyűjtő útjára, amelynek középpontjában elsősorban a mezőség állt. Ugyanebben az évben kezdődött együttműködése a közelmúltban elhunyt Kossuth és nemzetművészedíjjal kitüntetett Sebő Ferenccel és az általa vezetett Sebő együttessel, amelyben mintegy 17 éven át énekelt versfeldolgozásokat és népdalokat. Egy korábbi interjúban Sára így emlékezett vissza egykori mesterére és tanítójára. Sebő Feri, táncházapám, minden egyes szava egy történelmi pillanatot idézett fel. A turnék alatt az autóban is végig mesélt nekünk, tanított bennünket. Olyan atyai jelenléttel volt és van jelen az életemben, amiért nagyon hálás vagyok. Saját zenekarát szintén 2009-ben alapította, amellyel azóta is rendszeres fellépője a hazai és külföldi fesztiváloknak. Műsoraikban az autentikus népzene és a református egyházi énekek mellett versfeldolgozások is helyet kapnak, amelyek hangzásvilágukat tekintve a világzene felé is nyitnak. Zenekarában Szabó Dániellel, Nyitrai Tamással, Fekete Mártonnal, Lelkes Andrással, valamint férjével, Hargitai Halászi Lehellel muzsikálnak együtt. A zenekar nevéhez ezidáig 5 nagylemez megjelenése fűződik. Első lemezük, a Minek nevezzelek, az igazi szerelem időtlen gondolatát járja körül, elsősorban az erdélyi mezőség és a küküllőmentek gazdag dallamkincséből válogatott népdalain keresztül. A református hálaének népzenével zsoltárokat, népénekeket és liturgikus énekeket szólaltat meg népzenei kísérettel. Az album megszületésének körülményeiről a későbbiekben maga Tímár Sára mesél majd nekünk. A Feljött immár az a csillag egy különleges karácsonyi album, míg a népdallá vált Petőfi versek című lemezen Petőfi Sándor megzenésített versei, valamint a néphagyományban fennmaradt sorai hallhatók autentikus népzenei kísérettel kiegészítve. A nemrégiben megjelent Ének a határtalanról című nagylemez pedig Vörös Sándor, Kányádi Sándor és Hargitai Halász Lehel irodalmi szövegeit és megzenésített verseit dolgozza fel, a világzene eszközt tárával és stílusjegyeivel fémjelezve. Tímár Sára saját zenekara mellett több népzenei formációnak is tagja és kedvelt szólistája. Rendszeres vendége a Bazseva és a Tázló együttesnek, emellett gyakori meghívottja, egykori tanára, Szvorák Katalin Kossuth díjas énekesnő koncertjeinek is. Pár Julianna és Nádasdi Fanni mellett alapító tagja a Dalinda a Kapella ének együttesnek.
Pályája során azonban nem csak népzenei produkciókban működött közre. Páratlan énekhangja Illés Lajos egyik rockoperájában is visszaköszön, nemrég pedig a Magyar Zeneháza meghívására Budapestre látogató világhírű jazzzenész Bramford Martalis együttesével is színpadra lépett. Sára jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, emellett a Vard Mária Zeneművészeti Szakgimnáziumban és a Szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskolában tanít népi éneket. Munkásságát a szakma 2011-ben junior prima díjjal ismerte el, 2023-ban pedig kiérdemelte a Népművészet ifjú mestere címet.

0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Dankó Rádió Legendás Lemezek című műsorát hallják, melyben Tímár Sára, junior prima díjas énekes, dalszerző és zenepedagógus mesél nekünk életútjáról, valamint az egyházi énekekhez, népdalokhoz és a versfeldolgozásokhoz fűződő viszonyáról. Zenei összeállításunkban az énekesnő korábbi lemezeinek felvételeiből hallhatnak válogatást.
1: Én Tímár Sára vagyok, énekes, és egész kicsi koromtól kezdve látszódott az, hogy nagyon vonzódok az énekléshez. Hála az égnek, olyan családi környezetben nőhettem föl, ahol figyeltek arra, hogy milyen talentuma van a gyermekeknek. Mi hatan vagyunk testvérek, mindenki teljesen mással foglalkozik, és Szentendére költözésünkkor beirattak a helyi zeneiskolába Szorák Katalinhoz, és 10 évig hozzá is jártam ott a zeneiskolában, és nagyon jó volt az, hogy gyűjtésekről tanított. Tehát nagyon-nagyon sokat hallgattam az eredeti gyűjtéseket, és nagyon meglepett engem az, amikor végül a Zeneakadémián kikötöttem, hogy azok az csúnyán szólva adatközlők még élnek. Hiszen ez a zeneiskola nem olyan zeneiskola volt, ahol kaphattunk esetleg egy személyes élményt, hanem felvételekről tanítottak, nem mentünk ki úgymond terepre, és így adódott nekem, hogy gyakorlatilag 19 éves voltam, amikor először jártam úgy Erdélyben, hogy nem kirándulni, hanem kifejezetten gyűjteni mentem. És innentől kezdve minden zseppénzemet arra költöttem, hogy én minél többet járjak gyűjtőutakra is. A személyes megtapasztalás volt a legfontosabb számomra. És hát nagyon-nagyon szép élményeket gyűjthettem, főleg a mezőségen és Kükülő mentén jártam, ezért az nagyon fontos volt számomra, hogy az első lemezem az egy teljesen autentikus népzenei anyag legyen, és ezekből a gyűjtési élményekből dolgoztam. Mindig is nagyon vágytam arra, hogy zenei kísérettel énekelhessek, ugye erre se volt lehetőségem nagyon a zeneiskolában, és amikor a Zeneakadémiára kerültem, akkor realizáltam, hogy ez csak rajtam múlik, hogy egy zenekart alapítok, és létrehozom ennek a lehetőségét, úgyhogy gyakorlatilag már a kezdetektől kerestem a kapcsolódást az iskolatársaimmal, és meg is alapítottam a Tímár Sára és Zenekara nevű formációt, Nyitrai Tamás hegedül, Fekete Márton brácsázik, Lelkes András bőgőzik, Szabó Dániel a cimbalmosunk, későbbi szerzőtársam, és Hargitai Halászi Lehel pedig furuján és fúvós hangszereken, ütős hangszereken kísér minket. Én református családból származom, sokan hiszik, hogy Tímár Sándornak vagyok a lánya, hiszen van neki is egy Tímár Sára nevű lánya, de nem egyezünk, és igazából nekem nagyon fontos volt az élmény is, amikor például Kalotaszegre mentem, és a helyi gyülekezetekben, amikor elmentünk istentiszteletre, akkor hallottam, hogy nem teljesen a kottában lerögzült formában éneklik ezeket a szakrális anyagokat, hanem belerakják a tájra jellemző díszítéseket. És innen jött az ötlet, hogy ha ők így éneklik, és a sajátjukra formálják, akkor én is, mivel így lelkész családból származom, megpróbálom a másik zenei anyanyelvemet a szakrálison túl a népzenét is összeolvasztani ezzel a kettő zenei dologgal, és így született meg a Református Hálaének népzenével című lemezünk. És ugye ez a zenei anyag tényleg a kottában lerögzült dallamokat tartalmazza, de raktam hozzá olyan népdalokat is, amelyek szakrális témájúak, és egy fő ívre húztam föl, ami teljesen magával értetődő, az egyházi ünnepeket énekeljük meg, de vannak rajta egy kicsit így ilyen határfeszegetőbb zenei témák, például a Reforduló, ami egy táncházi hangulatot, egy vajdaszentiványi hangulatot tár elénk, ahova szintén nagyon sokat jártam táborozni, és ez a kettő úgy érzem, hogy nagyon könnyedén és magával értetődően tud városulni, és azért is hasznos ez, mert a templom falaink kívül ki tudom emelni az egyházi anyagokat, és a templomba pedig a magyar népzenét, a hagyományos zenei kultúrát be tudom hozni. Az egyetemi tanulmányaim során fedeztem fel, hogy nagyon sok olyan műköltészeti szöveg él tovább a nép ajkán, amelyről azt gondoljuk, hogy népdal. És biztos, hogy sokan foglalkoztak ezzel, de én arra gondoltam, hogy egy teljes lemezt szentelnék Petőfi Sándor népdallá vált verseinek. Komoly kutató munkát végeztem ezzel kapcsolatban. Végül Moser Zoltánnak a népdallá vált Petőfi versek című kötetére bukkantam rá, és ezekből dolgoztam javarészt, de találtam olyan verseket is, amiket a kötetben nem leltem meg, és ezeket Nyitrai Tamás szerkesztésével egy teljes lemezre fölvettük, és egy színművész is közreműködik rajta, aki verseket szaval, illetve vannak olyan énekek is rajta, amelyek reflektálnak Petőfi költészetére, és nagyon izgalmas volt megtapasztalni azt, hogy nagyon-nagyon közismert költemények, amelyeket népdalnak énekelünk, azok valójában műköltészeti szövegek, és voltak, amelyek töredékében találhatóak meg, de teljes egész verseket is találni, és hát ezeket csodás volt megtapasztalni.

0: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Dankó Rádió Legendás Lemezek című műsorát hallják, melyben Tímár Sára, junior prima díjas énekes, dalszerző és zenepedagógus mesél nekünk életútjáról, valamint az egyházi énekekhez, népdalokhoz és a versfeldolgozásokhoz fűződő viszonyáról. Zenei összeállításunkban az énekesnő korábbi lemezeinek felvételeiből hallhatnak válogatást.
1: Az Ének a Határtalanról című lemezünk, ez az utolsó nagy lemezünk. Itt világzenei hangzással játszunk el vers megzenésítéseket, Szabó Dániel a szerzőtársam, és itt javarészt én

szerkesztettem a verseket, és válogattam ki. Rájöttem egyre inkább, hogy ez pont a fordítottja. Természetesen megállja a helyét egy fesztiválon, de a témák azok az öröklét, a halál utáni lét, a tudatosodás, a szerelem témaköre, és bizony azért nem könnyű témák, de azért egy könnyedebb zenei kísérettel muzsikáljuk, viszont a létnek a talán az egyik legfontosabb témáit boncolgatja. És ez nagyon érdekes önismereti út is volt számomra, hogy rájöjjek, hogy valójában ezek foglalkoztatnak, és ezt szeressem magamban, hogy ilyen témákkal fogok dolgozni. Számomra egy ilyen nagyon őszinte lemezre sikerült, és nagyon fontos témákat érintő anyag. Ferivel sokszor beszélgettünk arról, hogy hogyan kell helyesen énekelni. Tehát őneki nagyon fontos volt az, hogy mindenek felett a szöveg érthetősége legyen élőben is, meg a hangfelvételeken is. Nagyon sokszor tanított arra, hogy hogyan tudom helyesen énekelni a magyar szövegeket. Ugye nagyon fontos a hangsúlyozás, és én azt gondolom, hogy ő ebben nagyon jó példát mutatott. Igazából, amikor megmutattam neki a lemezt, eljött a lemezbemutató koncertre is, ugye ebben a lemezben is látható, hogy én ezt tényleg neki ajánlottam az ő tiszteletére. Szerettem volna, hogyha tudja, hogy mennyire fontos nekünk az a zenei világ és az a gondolkodásmód, amit képvisel. És hát kaptam visszajelzéseket, ő neki nagyon fontos volt az, hogy ne dominálja le a zene a szövegeket. Úgyhogy volt egy-egy olyan szám, amiben ezt így visszajelezte, hogy ezt így kéne újra gondolni esetleg, de egy ilyen jó atyaként azért mindig nagyon bíztató volt, és szinte az összes lemezemnél vagy közreműködött, vagy a lemezbemutató koncerteknél ő mondta a köszöntő beszédet, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért a barátságért is. Én nagy családból származom, ahol 4 fiú között nőttem föl. Úgyhogy természetes volt számomra az, hogy férfiakkal dolgozom együtt. Így otthon is éreztem magam ebben a közegben, és a Zeneakadémián tapasztalhattam meg annak az erejét, hogy a nők hogyan tudnak együtt dolgozni. Ott ismerkedtem össze zenész kollégáimmal, Pár Julcsival és Orbán Johannával, akikkel megalapítottuk a Dalinda a Kapella együttest. Későbbiek során Johanna helyét Nádasdy Fanni vett át, és most már 11 éve dolgozik együtt a Dalinda a Kapella együttes, ahol női témákról éneklünk, és rendhagyó módon több szólamban szólaltatjuk meg a népdalokat. Mindannyian készítünk feldolgozásokat, mind a hárman ebben a formációban, és úgy érzem, hogy mivel mind a háromban teljesen más karakterek vagyunk, ezért eléggé sokszínű is tud lenni az anyag, ugyanakkor azért korlátozott a lehető az a kapella műfajnak. Úgyhogy idén megjelent egy bakelit lemezünk a Kerekes Benddel közösen, ami valójában a Dalinda életében is egy teljesen új zenei hangzás, egy teljesen új munkamódszer, és itt már saját versek is megjelennek ezen a lemezen, ezen a közös zenei anyagon. Úgyhogy jó szívvel ajánlom ezt is hallgatásra.

kedves hallgatóink! A Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című adásának végéhez közeledve engedjenek meg egy rövid, ide kapcsolódó idézetet a Kossuth díjas Sebő Ferenctől, akire műsorunk vendége Tímár Sára előszeretettel hivatkozott táncházapámként. Tímár Sára egyedi hangú, kísérletező kedvű énekes. Számára evidencia, hogy a néphagyomány magasrendű költészetében válogatva nem csupán régi emberek érzelmeinek tökéletes artikulációját találjuk meg, hanem olyan sorok és versszakok sokaságát is, amelyek a 21. század emberét is szíven találják. Mindehhez persze arra az erős előadói vénára is szükség van, amely Tímár Sárát egyenesen a színpadra teremtette. A színpadi gyakorlat szédületes gyorsasággal hántotta le róla a bizonytalanságot és a kezdeti szorongást. Mára valódi előadói egyéniséggé vált, aki jelenlétével és művészetével képes elvarázsolni közönségét. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Tímár Sára junior prímadíjas énekes, dalszerző és zenepedagógus mesélt nekünk életútjáról, valamint az egyházi énekekhez, népdalokhoz és a versfeldolgozásokhoz fűződő viszonyáról. Zenei összeállításunkban az énekesnő korábbi lemezeinek felvételeiből hallhattak válogatást. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Vasvári Anna Mária és a szerkesztő Éri Márton. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan újabb legendás lemezek adással jelentkezünk.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 5-6 nap múlva mínusz 140 cm lehet a vízállás Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ezt igyekeznek megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a paksi fenékküszöb építésnél tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszentbenedekhez a kormány által szerdán jóváhagyott fenékküszöb építéshez, ami mesterségesen megemeli a vízszintet. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő- és bozott tüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területet nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott, ezek közül 73-at az omisi térségből. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap. A tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is. Ennek feladata a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóinak ellenőrzése. Az NKA bizottsága augusztus 27-én már 3 új miniszter által kinevezett taggal folytatja munkáját. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt nyilvánítottak tankönyvé, amelyeket az iskolák már meg is rendelhetnek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit emlékeztetett, a cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. A veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plus térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt természetesnek tartja, hogy a saját járataikat élőben lehet a térképen követni. Emellett a BKK járatai, a debreceni és a miskolci buszok és villamosok is látszanak. Péntektől pedig már a veszprémi buszok is követhetőek a MÁV Plus applikációban. Tovább erősödik a parlagfű pollenszórása. A hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Híreink végén a várható időjárásról. Visszatér a kánikula a hétvégére, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a délies szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, későste 16-28 fok várható, a Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos. 11 óra múlt 4 perccel.
1: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Dankó Extra. Ma a Nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
7: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit. A mai Dankó Extra egy különleges utazásra hív, nem csak egy kivételes zenészről beszélünk, hanem egy egész muzsikus dinasztiáról, a Lakatos muzsikus dinasztiáról.
8: És hogy mindezt még közelebb hozzuk önökhöz, ma vendégünk is van, a Liszt Ferenc díjas, Téki Lakatos Sándor prímás.
7: Én Budai Beatrix vagyok, és itt van mellettem ma is ifjabb Sárközi Lajos. Így együtt kérdezzük majd a legendás muzsikust, akinek köszönjük, hogy megtisztelt minket, és itt van a stúdióban. Jó napot kívánunk!
9: Én is csókolom, jó napot kívánok, nagy szeretettel üdvözlöm én is a Dankó Rádió hallgatóit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
7: Hogy van, Sanyi bácsi? Ez az első kérdésünk.
9: Időjárástól függően, kedves Beatrix, ma éppen nem vagyok a csúcson járás szempontjából. Most, hogy elhagytam valamennyivel a 80. évemet, azt hiszem, hogy nem kell elégedetlennek lennem.
7: Hát Isten éltessen még nagyon,
9: nagyon
7: sokáig.
9: Nagyon szépen köszönöm.
7: Erőben, egészségben. Na hát én azt mondom, hogy rögtön csapjunk a közepébe, illetve rögtön üljünk fel arra a kis időgépre, és repüljünk vissza. Mennyit? 50, 100, 200 évet, Sanyi bácsi?
9: Több mint 200 évet.
7: Na és mi történt ki több mint 200 évvel ezelőtt?
9: Durván 200 évvel ezelőtt kérte a Lakatos Ferdinánd nevű ősünk a letelepedési engedély Győrbe, mint hangász. Ugye akkor a muzsikusokat hangász néven jegyezték, és valahogy idáig terjed vissza az, amit tudunk, hogy ez volt a győri ág. Valahogy a család keveredik a bihari családdal, amit nem tudunk pontosan,
7: nem
9: hogy
7: sikerült kideríteni.
9: Hogy ez lehet, hogy nem vér szerint. Ennek az a története, hogy az én Dén nagymamámnak, a Déki Rozáliának az édesapja volt Déki Sándor. A romák nem igen szokták Y-nal írni a nevüket, de a Rozinyanyának a születési anyakönyvi kivonatában Y-nal van bejegyezve a neve. Ők ketten voltak, kislányok, a Rozinyanya és a testvér, a Kornélia. Na most itt nem tudunk jobban visszamenni a történetbe, de a Déki Sándor és a felesége valamilyen okból kifolyólag nagyon korán meghaltak. Tehát a két kislány árva maradt. És ekkor lép be az, hogy a győri Farkas Miska, ugyát, aki a Biharinak az unokája volt, ő fogadta örökbe a két kislány. Na most hát azért két kislányt örökbe fogadni minden családi kapcsolat nélkül nem igen feltételezhető, szóval innen van valami, amit soha nem tudtunk kideríteni, viszont kiváló neveltetésben részesültek, mert a Miska bácsi egy nagyon híres ember volt, és nagyon gazdag. Arról nem beszélve, hogy a felesége, Flak Paulina volt, aki a császár és királyi főerdésznek a lánya volt, és itt van egy kis romantikus történet, hogy amikor a Miska bácsi a nagypapájával Bécsbe a császári udvarba muzsikáltak, akkor ismerte meg a Paulina nénit. Na kérem, az történt, hogy a Miska bácsi megszöktette a Paulina nénit, és hát ját a papa elkezdte keresni a lányát, hogy hova lett a lány, és megtalálták Győrbe, idehajtott Győrbe, és hát látta, hogy milyen körülmények között van a kislánya, hogy mennyire megbecsülik, és áldását adtak erre a Frigyre. Hát így kapcsolódunk valahogy a bihari családhoz. A Miska bácsi bejárta az egész világot attól függetlenül, hogy Győrbe volt a székhelye. Tényleg Magyarországon és világszerte egy ismert ember volt. Így aztán a Rozinyanyát, mi csak Rozinyanyának hívtuk. Ő egy kiváló neveltetés kapott, mert Paulina néni soha nem tanult meg jól magyarul, viszont kiválóan beszélt az én nagyanyám franciául és németül.
7: Az igen.
9: A Rozinyanya 53-ban meghaltott, akkor én 8 éves voltam, de nagyon sok nyarat lent töltöttünk náluk Győrbe, mert ő soha nem jött fel Győrből Budapestre. És viszont szült 13 gyereket.
7: Az igen.
9: 13 gyerekből 4 gyerek maradt életben. Többen sajnos meghaltak, a Miska bácsi, a Tóni bácsi, Lakatos Tóni, az én nagymamám az Irén, és a legkisebb a Tibor.
7: Ki volt az, aki Lakatos Sándor, előtt még ugye Lakatos Flór is, tehetségét felismerte? Mennyire volt ez abban az időben egyértelmű, hogy a fiúgyermekek muzsikálni fognak?
9: az én nagypapám az ugye komáromi volt. Viszont nagyon érdekes módon ő is lakatos volt. Így a két lakatos család házasodott össze, Lakatos Irén és Lakatos Flór is, és valamikor a nagypapa 12-13 éves korában gyakorolt a házukba, akkor még hát ez ugye Magyarországhoz tartozott, és a világhírű professzor, a Sefcsik Otokár arra sétált a házuk közelébe valamit, és meghallotta a nagypapát hegedülni, és bement, hogy megnézze, ki hegedül, és meglátott egy kisgyereket. Beszélt a nagypapának a szüleivel, hogy ő ezt a gyereket elvinné Prágába, az ő osztályába, és akkor így aztán elköltözött az egész család Prágába, és a nagypapa a Sefcsiknél diplomázott. Tehát ő valóban egy diplomázott hegedűművész volt, már belépett a családba, és neki született aztán két fia, ugye az édesapám a Sándor, és a nagybátyám a Flór is, hogy nálunk a családban az Otokár Sefcsik féle metódus volt a tananyag, jobb kézre, bal kézre is, és skála szisztémát viszont Hubait tanultunk.
10: Bocsánat, itt csak
9: nagypapa közben rendteletesen komolyan ragaszkodott ezekhez a dolgokhoz, és azt mondta, hogy ha valaki ezeket az iskolákat végig hegedülni, akkor vagy megtanul hegedülni, vagy hagyja abba. És érdekes módon nem cigányzenekarral jött el Győrbe, hanem a Hermann Quartetnek volt a második hegedüse.
7: Tehát a klasszikusban
9: igen,
7: volt
9: tehát
7: otthoninkán.
9: Hol cigányprimás volt, hol ez, de akkor éppen egy koncertet Győrbe adtak, és akkor ismerte meg a nagymamámat, az Irént, és akkor házasodtak össze. Ez volt 1918-ban.
7: Hát nem is olyan régen. A Lajos szeretett volna valamit hozzáfűzni.
10: Így van, csak hogy lefordítsuk nagyon egyszerű nyelvre. Tehát Otokár Sefcsik, aki tényleg mai napig használjuk az ő metódusát, hogy ezzel is szeretném azt jelezni, hogy a régi nagyprímások mennyire tanult muzsikusok voltak, tehát nem kisebb tanároktól tanulhattak, mint Sefcsik, Hubai, később Zatureczky. A prímásságnak volt egy nagyon nagy rangja, és hát természetesen nagyon kellett tudni hozzá hegedülni, és ezek a prímások végigjárták ezt a nagyiskolát.
9: Bizony, nagyon képzett muzsikusok voltak. Az édesapám miután ugye hát az édesapjától elkezdte a tanulmányokat, és amikor elért egy bizonyos életkort, akkor ő is beiratkozott a Zeneakadémiára, és Zatureczky növendék volt, és ország divadarnak volt a növendéke, de viszont amikor megalakult a Magyar Rádió népi zenekara, és az édesapámat választották vezető prímásnak, akkor ez egy olyan elfoglaltsággal járt, hogy ezt a tanulmányokat akkor abba kellett neki sajnos hagyni. Kiváló bizonyítványa volt neki végig, de nem tudott lediplomázni, bár az édesapám mindig azt mondta, hogy neki nem is szükséges ez a diploma, mert tudod, fiam, annak érdemes hegedűművésznek lenni, akinek kiejtik a nevét, és az egész világon tudják, hogy ő egy hegedűművész.
10: Hát ez
9: ennek oda kell mondani a nevem mellé, hogy hegedűművész, megette a fene. Szóval édesapám lett 1951-ben a Magyar Rádió népi zenekarának a vezetője. Ez egy kiváló zenekar volt.
7: Na de még mielőtt belecsapnánk ebbe a témába, előzzük meg, és ne utána, hanem már most muzsikáljon a Magyar Rádió népi zenekara Lakatos Sándor prímás vezetésével. Fogadják sok szeretettel!

0: Kedves hallgatóink, önök még mindig a Magyar Zene Rádióját hallhatják, és abban is a Danko Extra című műsorunkat. A mai nap nem kisebb nevű vendégünk van, mint Déki Lakatos Sándor, Cigány Prímás. A Lakatos név a magyar muzsika világában nem véletlenül cseng azért olyan ismerősen, mivel a család zenei hagyományai több generáción át átíveltek. Az édesapjának a kezdeteiről tessék minket beavatni itt a kulisszák mögé, hogy hogyan is kezdett el hegedülni, és mikor lépett a prímási pozícióra.
1: Hát a tradíciók nem tették kérdésessé a családba, hogy valaki prímás lesz, vagy nem lesz prímás, hogyha a muzsikus hajlama az megvolt. Erre a több száz évre visszamenőleg, tudomásom szerint összesen két fiú nem választotta a muzsikusi pályát. Az egyik volt annak a Ferdinándnak, aki letelepedett a fia, aki tengerész lett. És egy hajó balesetben vesztette az életét, és ezért a családban többet nem kereszteltek Ferdinánd névvel senkit. A másik viszont egy Lakatos Pál nevű fiú volt, akiből viszont bíró lett. Én tudomásom szerint mindenki ezt a pályára. Hát nem is tudtunk volna mást választani. Míg az én nagymamám terhes volt az apukámmal, addig már a Flór is már ugye 4 évvel hamarabb született, már ő régen gyakorolt, édesapám a nagymama hasába más nem hallott, mint a muzsikát. Nálunk a házmester bácsi, a Csík bácsi, az nem a Akácos utat fütyült, hanem a Beethoven hegedű verset fütyült, mert ugye nálunk az az igazság, hogy egy klasszikus zeneoktatás folyt, mert a nagypapa ugye először megtanította a fiait a hangszer használatára, hisz elvégre az, hogy a prímás és a cigányzene, az már egy műfaj. Azt már külön kell megtanulni. Ugye az már igényel egy nagy hangszeres tudást, és minél tökéletesebb a hangszerismeret, annál tökéletesebb a prímási tevékenység. Tök a régi prímások bizony nagyon, de nagyon képzett muzsikusok voltak. Hát Magyar Imre, vagy ha a 36. Rászlasz fiátok, egy rászületett muzsikus volt, utolérhetett.
0: Volt egy olyan hangszerismeretük, hogy tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy azt csináltak a hangszerükkel, amit akartak, és csak ezután belerakták azt a pluszt, ami jött a szívükből.
1: Így van.
0: Hát és ettől lettek ők ennyire nagyon különlegesek.
1: Hát azt mindig mesélte nekem az édesapám, hogy ugye a Hubai Jenőnek volt egy mesterkurzusra ugye a Zeneakadémián, és aki nem jött el erre a mesterkurzusra, az azt nem igen jegyezték.
2: Lakatos Sándor életében ugye meghatározó pont volt az, amikor a Magyar Rádió népi zenekarának vezetésére felkérték.
1: Hát ez nagyon érdekes volt, hát érdekes, akkor még kisgyerek voltam, ugye 5-6 éves, egy ilyen szobakonyha a fürdőszobában laktunk a Mária utcában. Kopogtattak, én ajtót nyitottam, és egy rettetes magas ember állt az ajtóba, így fel kellett rá nézni. Ő volt a Rácz Zsiga bácsi. És kérdezte, hogy kisfiam, anyukád itt hol van? Mondom, hogy ne itt van, és akkor Mariska, ugye át anyukámat Máriának hívták, Mariska, megengeded, azt a beszélnem kell veled. Figyelj, itt azt a holnap van a meghallgatás a pályázatnak, a Toki és a te férjed a két pályázó. És megmondom neked őszintén, hogy mindenképpen a férjedet szeretném a zenekar élére, de ez el kellene jönni. Úgyhogy légy szíves, intézkedj, hogy a Sándor holnap megjelen. Hát anyám intézkedett, hát meg is jelent az apu a meghallgatáson, és az Ádám Jenő professzor, aki akkor a rádió zenei életének a főnöke volt, ő az édesapámat választotta ki erre a pozícióra. Természetesen akkor már a zenekar teljesen felállt, mert a Zsiga bácsi azt lehet mondani, hogy az ország legjobb muzsikusait szedte akkor össze, 15-en vagy 16-an voltak. Ez egy olyan zenekar volt, hogy 51-ben alapult, és 52-ben megnyertek egy világversenyt, a Charles Cross Akadémia lemez nagydíját nyerték el Párizsba. Hát akkor képzeld el, hogy milyen zenekar lehetett.
2: Hát és azért mi munka volt abban, hát hogy az úgy meg is szólaljon.
0: Hát ez legendás, tehát mondhatni, hogy az All Stars zenészeket szedték össze, és
1: úgy csinálták, hogy aranycsapat.
2: Az aranycsapat. Na akkor nevezzük meg, hogy kikre emlékszünk, illetve fel tudjuk-e sorolni a zenekari tagok nevét.
1: Hát nagyon nehéz, de megpróbálom.
2: Próbáljuk meg.
1: Hát az biztos, hogy a Kovács Gyula, Kacsani Károly, később Hankó Ferenc volt a brács és kontraszekció. A hegedűsök voltak a nagybátyám Lakatos Flóris, Olá Ernő, Köcög Lajos, és később azt hiszem, hogy még csatlakozott hozzájuk a Kálai Kisernőnek az apósa. És hirtelen nevét
0: Szabó nem tudom. Sándor.
1: Igen. Nyilas István volt a csellista. Egy szampi becenévre hallgató nagybőgős volt. Később becsatlakozott a Losó Béla is, mint nagybőgős. A cimbalmosok voltak a Hosszú Jancsi és a Lukács Pista bácsi. Klarnétosok három volt, a Burka, Sándor, a Fátyol József és a Vadász József, ő kis klarnétos volt. Azt hiszem, hogy akkor elmondtam mindenkit.
2: Hát akkor csak talán, sikerült. Csak
1: talán,
2: sikerült.
1: Talán így a régi képen felidézze. Meg hát én bejártam ugye a próbákra, meg az élőadásokra.
2: Hogy emlékszik erre, Sanyi bácsi? Hát akkor még nagyon pici gyermek
1: hát,
2: volt.
1: Hát de mi közel laktunk a rádióhoz, ugye a Mária utcában.
2: Hát a Mária utcában
1: sétáltunk az apuval. Nekük három élőadásuk volt naponta. Reggel a 7 órás volt a Egyfalú Nóta. Délben volt a Jó ebédhez szóló nóta, és délután mindig közreműködtek valami daljátékba, vagy valami ilyesmibe, vagy vasárnaponként volt a nagyon híres műsor, a Kincses Kalendárium. Mm. Annak a szereplői voltak a Fónai Márt és a Tompapu Sándor, aki Tompapufinak becéztek, és ezek a műsorok, ezek mind élőbe mentek. Szóval most azt tudni kell, hogy 1951-ben egy olyan műsor politika volt, hogy Nócát és Csárdást a rádióban nem lehetett elműsorítani. Népdal lehetett a műsoron, és esetleg Verbunkós. Hát a verbunkosok akkor érték az aranykorukat, hogy előkerültek az összes bihari, rózsavölgyi, lavottal,
2: csámpai,
1: és hát a Szibó bácsi meg elkezdett ugye komponálni. Szintén az, és akkor kezdett el komponálni a apunak a nagybátyja és a Tibor, aki nem csak egy kiváló primás volt, hanem nagyon jó zeneszerző is. Például komponált egy olyan triológiát a népi zenekarnak, hogy Fantázia cimbalomra, Klarnót rapszódia, és Fantázia hegedűre és népi zenekarra. Ez három ma, mióta is ezeket élőben muzsikálták, de olyan nehézségű fokú művek voltak, amik felértek egy, mondjuk egy klasszikus hegedű versenynek a igényével.
0: Abszolút.
1: A megvalósítás. Én megmondom őszintén, hogy amikor Tibor bácsi felkért arra, hogy foglalkozzak a fantáziával, az az egyetlen egy mű nem került akkor valahogy rögzítésre, és hiába kérte az édesapámat, hogy vegye fel lemezre, az apu már azt mondta, hogy muzsikáltam annyit élőadás vesz, hogy már meg egy zenekar is kell lennem, nem? Jó, akkor apu kim volt Bécsbe, és a Tibor bácsi engem rábeszélt. Én nekem egy évembe tellett, úgyhogy minden nap foglalkoztam vele, mire mertem jelentkezni arra, hogy rádiófelvételt csináljak belőle.
2: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban most egy kicsit zenélünk. Hallgassuk műsorunk főszereplőjét, Déki Lakatos Sándort és Cigányzenekarát.

0: Továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják. Déki Lakatos Sándor a vendégünk, a bal oldalamon ifjabb Sárközi Lajos foglal helyet, és az üvegfal mögött munkatársaink Dészabó Ágota és Gorzsás Gábor őrzik azt, hogy itt minden a legtökéletesebben haladjon. Arról még nem esett szó, hogy külföldön Lakatos Sándor a saját zenekarával akár, vagy a Magyar Rádió népi zenekarával, vagy talán egyéb formációkkal merre felé járt. Én úgy tudom, hogy New Yorkban, Amerikában, sőt, Moszkvában is muzsikált, vagy Sanyi bácsi, ha erről mesélne, illetve milyen volt ezt átélni gyerekként, ahogyan így utazgatott jobbról-balra?
1: Hát akkor még szokatlan volt, hogy azért az apu hetekre eltűnik otthonról, de egy nagyon nagy turnét bonyolítottak le, ami Szovjetunió volt, ugye akkor Csehszlovákia és Lengyelország. Moszkvába Csajkovszki teremben léptek fel, és hát tiszteletből Hacsatúrján Kartáncot is műsorra tűzték, és akkor történt az, hogy valami obból kifolyólag a villany elment, korom sötétbe borult a nézőtér és a színpad, és az apu minden további nélkül végig muzsikálták a darabot, és utána a székre állva, tapsolva álltak a nézők ennek a produkciónak a megköszönésére. Egyébként ez egy nagyon komoly turné volt, és Vörös Sárika volt velük az énekes. Ha jól emlékszem, 53-54-ben lehetett. Aztán 1956-ban, amikor kitört a forradalom, azelőtt szeptember elején kapott egy meghívást Svédországba. Hát akkor már nem volt a Rádió Népi Zenekarnál, akkor 55 végén osztott fel, és akkor elkezdett a vendéglátóban muzsikálni, akkor már újra megnyitották az éttermeket. Először a Gundwell étteremben muzsikált, utána New York kávéházba. Onnan átjött az Astoria szállodába. És ez a szerződés ez akkor életben lépett volna, egészen pontosan november 1-től, de hát ugye abban vérzivaratlanos időben nem lehetett csak úgy útlevelet kapni. Mindenesetre nem tudom, hogy az apu hova fordult, de azt úgy hallottam egy telefonbeszélgetés, akkor félfüllel, hogyha nem kapunk útlevet, akkor diszidálunk.
0: Az igen.
1: Nagy meglepetésre pár napon belül megérkezett a zenekarnak a komplet útlevél anyaga, és december 24-én szenteste indultak el Svédországba, Stockholmba. Ez volt az első nyugati útja egyébként. Ugye hát ami neki aztán a világhírnevet jelentette, az az 1958-as világkiállítás volt. Ugye, ahol a királyi pár meglátogatta megnyitás előtt a világkiállítást egy nappal, és végigmentek az egész kiállítás területén, hát olyan masszív protokoll be volt állítva. Igen, ám csak, hogy elértek a magyar pavilonhoz, megtekintették, és mellette volt egy magyar étterem. És hát ugye az apuik elkezdtek muzsikálni, hogy a pavilonból kijött a királyi pár, és az étteremnek a főnöke meg, amikor látta azt, hogy ez nem volt a protokollban, hogy ott megállnak, hogy a királyi pár megállt az ajtóba. Rögtön beruhant a konyhára, és kihozott egy adag meggyes rétes, amit akkor készült el a személyzetnek, és letett a közeli asztalhoz, és kihúzta a két széket, és a királyi pár elindult. Leült, és majdnem egy fél órát töltöttek ott az apu musikát, ugye a fényképészek, újságírók millió felvétel készült róla, és másnap úgy jelent meg az újságban ez a bizonyos szlogen aztán, hogy Lakatos Sándor ott musikál ugye a királyi párnak, és fölötte, hogy Lakatos Sándor a prímások prímása, de a királyok prímása. És pár nap múlva, amikor már megnyílt a világkiállítás, és hosszú sorokba álltak az emberek, hogy meghallgassák azt a cigányprímás muzsikának, akiről a királyi család így nyilatkozott. Családnak a személy titkára hozott egy ajándékot az édesapámnak, ami egy gyönyörű arany vaseron óra volt, egy különleges számlappal, amivel állítólag 50 készült összesen akkor a világon, és hátul ez volt belevésre, hogy a prímások prímása, a királyok prímása.
2: Bocsánat, Sanyi bácsi, és esetleg megvan még ez az óra?
1: Meg, természetesen én őrzöm. Sőt, úgy képzeld el, hogy az a gyűrű is megvan, amit még a császár adott a Biali Jánosnak. Egy gyönyörű fekete pecsétgyűrű, fekete onyxszal, évszázadok óta a családban van.
2: Micsoda történelem ez.
0: Meg akartam már kérdezni sok mindenkitől, de szerintem most van itt az ideje, hogy azt tudjuk, hogy a Magyar Rádió népi zenekarának felvételei és a Lakatos Sándor vezetésével tényleg olyan ikonikus hanganyagok születtek, amiket a mai napig előszeretettel játszunk itt a rádióban. És ugye azt is tudjuk, hogy tényleg csak egy pár éven át működött maga ez az együttes. Hogy ennek mi volt az oka végül is, miért szüntették? Meg köze volt 56-hoz vajon?
1: Hát azt hiszem, hogy ma már ezt el lehet mondani. Legalábbis édesapámtól én így hallottam, hogy 1955-ben nagyon szigorúan felszólították őket, hogy lépjenek be a kommunista pártba. Uh-huh. És mivel a zenekar erre nem volt hajlandó, így a zenekar megbízhatatlannak minősült a Magyar Rádió területén, és így hát feloszlatták a zenekart. Én úgy emlékszem, hogy ez volt Erdélyre az igazi ok. Az apu, mint a rádió népi zenekara, a parlamenti banketteket ők muzsikálták. Mm. És a Rákosi mondta neki, hogy hát Lakatos Erzsás, én adnák neked egy Kossuth díjat, pártag vagy te? És mondta az apu, hogy nem. És akkor azt mondta, hogy hát lépjél be, és akkor megkapod a Kossuth díjat. Az apu az, ahogy is hozta ezt a belépő nyilatkozatot, akkor már az én nagypapám itt volt Budapesten, mert akkor már elkezdett velem foglalkozni, és meglátta ezt a nyilatkozatot. És azt mondta, hogy mind a két kezed eltöröm az ujjaidat, hogyha így akart Kossuth díjat kapni, fiam, nem emlékszel rám meg az apósodra, hogy mi történt velünk. Ugyanis az történt, hogy a két nagyapám egy zenekarban muzsikált, na és ők a Spolaris kávéházban muzsikáltak. A Spolaris az egy komoly, nyilas, beállítottságú ember volt állítólag, és az egész személyzetet a tudtukon kívül beléptette a nyilas pártba. És akkor a szovjet csapatok bejöttek, hogy előkerült ez a jegyzék, hogy kik a nyilas párt tagjai. Hát az a két nagyapám rajta volt, úgyhogy rögtön internálták őket. Volt a nagypapának egy növendéke, akit Rontónak hívtak, az amerikai követségen teljesített szolgálatot, és egy héten kétszer eljött a nagypapához hegedűn órát venni. És hát jött a szokásos időben, és hát a nagymama ott sír a konyhaasztalnál, és hát kérdezte, hogy hát mi van Ilénkém, mert azt mondja, hát a Flóris meg a Gusztit letartóztatták, nem szerepeltek a nyilas párt listáján. Rontó bácsi, hát ugye rögtön felkereste a tábort, az addigra már nagypapa már zenekart alapított ott abban a táborban, és hát ő kiszabadította, kihozta őket, hogy hát ez egy tévedés. És akkor azért mondta a nagypapa, hogy emlékezzél erre vissza, neked nem így kell, fiam, Kossuth-díjat kapni. Na hát így aztán 54-ben, hát ő volt az első, hát akkoriban nagyon nagy dolog volt, hogy ő 54-ben Liszt-díjat kapott.
2: Bizony.
1: Ugye?
2: Na most talán az első cigányprimás.
1: Az első cigányprimás volt, aki ez, hát a cigányprimás nem volt, csak népi zenekar vezető lehetett, de ő volt az első tényleg, aki ezt a Liszt-díjat megkapta a szakmába.
0: Éppen itt az ideje, hogy zenéljünk újra egy kicsit itt a Dankó Rádióban. Természetesen Lakatos Sándor és zenekara muzsikál. Hamarosan jövünk vissza érdekes történetekkel, Déki Lakatos Sándor karrierjével.

0: Kedves hallgatóink, önök még mindig a Dankó Rádióban a Dankó Extra című műsorunkat hallhatják. Mai vendégünk Déki Lakatos Sándor, Liszt Ferenc díjas cigányprímás. Sanyi bácsi, legyen szíves arról mesélni, ön hogy került a szakmába?
1: Jó régre kell visszamenni, ugye?
2: Mi ráérünk.
1: Jó, rendben van. Hát ha több részesre tervezitek a műsort, akkor nagyon szívesen elkezdek mesélni. Szóval a 8. általános osztálynak a befejezésénél a következő mondatot tette fel az édesapám, édesanyámnak, aki egyébként 8 éven keresztül azt sem tudta, hogy én hova járok iskolába, vagy...
2: Miért?
1: Ez az édesanyámnak a dolga volt.
2: Értem.
1: Illetve
2: általában
1: a roma családokban ez így volt, elfogadott dolog volt, hogy az asszonyoknak a dolga volt a család összetartása, és ebbe az én édesanyám egy világbajnok volt. Apu mindig egyébként mondta, hogyha nem az édesanyádat szöltem el feleségül, akkor sose lett kaptam volna Liszt díjat. Hárman udvaroltak az édesanyámnak, a Járóka Sanyi bácsi, a Boros Lajos bácsi és az édesapám. És az anyám azt mondta, azt mondta az édesanyám, hogy ahhoz megyek feleségül, komponáljatok nekem egy szerenádot, és én ahhoz megyek feleségül, amelyik a legjobban tetszik majd. Hát neki álltak komponálni, és mivel hát egy független valakit kellett felkérni, és nagyon jó barátságban voltak a ifjabb Magyar Imrével, hát az Imruskát kérték fel, hogy az anyunak muzsikálja el ezeket a szerenádokat. És hát az édesanyám azt választotta, amit az édesapám szerzett, és akkor jó összeveszettek anyám meg apám, akkor mindig azt mondta az apu, hogy kár volt ezt a szerenádat, fia, megkomponálni. Mert el is volt példa. Hát szóval minden esetre így alakult, aztán a 8. után apám egy kérdést tett fel, gyerek meg bukott? Nem bukott meg, Sándor, elvégezte az általános, jó, akkor már holnap tanulom nálam. Délután megtanított engem borotválkozni, ugyanis nagyon szép kis bajuszom volt, és hát azt mondta, hogy így nem lehet ugye bejönni muzsikálni, megtanított borotválkozni. 15 éves még nem voltam, amikor bekerültem az ő zenekarába, mint tanuló. Hát ez egy olyan nagy dolog volt, hát ami az egész életemre aztán tényleg kihatással volt. Mert őt látni, hogy mit csinál, meg hogy csinálja, meg szóval az igazság, hogy a prímás mesterséget eltanulni a konyhában nem lehet. Ezt ott kell megtapasztalni, hogy egy idősebb muzsikus az mit csinál. Mikor belépsz egy étterembe, akkor a ruhatáros a legfontosabb pont, ahol kivel találkoznod kell. Viszont ott csapódik le minden, mert a vendég először a ruhatárossal találkozik szintén, és amikor elmegy, a ruhatáros hallja azt a kritikát, amit a vendég elmond arról az estéről. Primásnak nagyon jó kapcsolatot kell tartani a főszakáccsal. Ugye, mert nem mindegy, hogy a zenekar milyen vacsorát kap, mondjuk. Ugye? Aztán figyelni kell a vendégnek a mozgását, érkezését, távozását. Nem szabad vacsora közben tolakodni a vendéggel. Addig szépen egy ilyen háttér dolgot kell szolgáltatni. Aztán minden este eljön egy pillanat, amikor elcsendesedik az étterem, mert elfogy az étel, elfogy a beszélgetni való, akkor kell a zenekarnak valami olyat muzsikálni, hogy felhívja magára a figyelmet. Csopáig zene is van.
0: Uh-huh. Sanyi bácsi, esetleg egy olyan kérdésem van, hogy az édesapja ezeket magyarázta önnek, vagy elég volt, hogyha csak látta, hogy mit csinál?
1: Nem, bizonyos szempontból magyarázta is nekem ezeket a dolgokat. Például a zenekari tagoknak a megbecsülése, ami számára rettenetesen fontos volt, hogy a veled muzsikáló muzsikusok azok olyanok voltak neki, mint a saját családja lett volna. Sőt, az ő zenekarában volt olyan tag, a Kacsani Karsi bácsi, aki engem még dajkált. Amikor a Asztóriába kerültem én be hozzám, mint tanuló, és akkor jött egy törzsvendége, és oda ment a törzsvendégnek muzsikálni, akkor ha kérték a pacsirtát, akkor nekem úgy volt megbeszélve, hogy gyere oda, amikor csicsergés van, és akkor átadta nekem a csicsergést, és akkor befejeztük, akkor bemutatott a vendégnek, hogy a kisfiam, ugye? És akkor azt mondta, hogy figyelj meg, fiam, hogy a borravalót hogy adja oda neked a vendég. mindig a szemébe nézel a vendégnek, nem azt nézed, hogy mit ad neked, Isten őriz. A szemébe nézel a vendégnek, és szépen megköszönöd, és iparkodjál, fiam, mindig ugyanabban a zsebedbe tenni a pénzt, mert a zenekar figyel. És amikor visszamentél a fiam a cimbalomhoz, akkor a zsebedből úgy vedd ki a pénzt, hogy lehetőleg fordíts ki. És ha véletlenül a vendég nem ugyanabban a zsebedbe teszi a pénzt, vagy magától teszi be a zsebedbe, vagy a nadrág zsebedbe teszi véletlenül, akkor ott minden tűrítsék ki, fiam. És készpénzzel sose menjél muzsikálni. Az, hogy az ember ki tud alakítani talán egy vendégkört, az a világ legnagyobb dolga.
0: Bizony.
2: Hát és az hosszú évek munkája.
1: Hát nagyon-nagyon hosszú évek. És nekem annyiban volt szerencsém, hogy 1967-ben, mikor oda kerültem az apu helyett a Mátyás pincébe, akkor én egy igazság szerint az Asztóriába muzsikáltam, csak annyi szerződése jött az apurak össze, hogy ez kitett majdnem egy évet. Uh-huh. És első este, mikor mentem be muzsikálni, trollibusszal mentem be muzsikálni, pont összeakadt.

0: magyar heteket. Igen ám, de az ottani étterem szövetség nem nagyon lelkesedett ezért a dologért, és tudták, hogy nem lehet sikeres a dolog, hogyha nem tud zenét inni. Úgyhogy mindenki megkapta a munkavállalási engedést, csak a zenekar nem. Úgyhogy mi úgy mentünk ki, mint turisták akkor. Igen ám, de a rendőrség minden este megjelent a Pálfi kastélynak lent az éttermébe, és kérte a zenekarnak a munkavállalási engedélyét. Csak a gróf lejött, és azt mondta, hogy uraim, ezek a muzsikusok az én vendégeim. És hogy szeretnek muzsikálni, arról nem tehetek. De önök foglaljanak helyet, és vacsorázzanak meg, érezzék jó magukat. És ez így ment, kérlek szépen, 3 héten keresztül.
1: Nagyon elegánsan elintézte.
0: Így védte ki azt, hogy nekünk nem volt munkavállalási engedélyünk. Úgyhogy innen volt az, hogy a Bandi bácsi engem elfogadott, mint egy évre az édesapám helyett.
2: Hát a műfaj kedvelői, a magyar nóta és cigányzene szerelmesei már első pillanattól elfogadták Déki Lakatos Sándor muzsikáját, és a Dankó Rádió hallgatói is nagyon szeretik, úgyhogy hallgassuk Déki Lakatos Sándor primást és zenekarát itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: Továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják, vendégünk Déki Lakatos Sándor, cigány prímás. Felidéztünk már elég sok mindent, nemhogy 200 évre visszamenőleg, említettük a Magyar Rádió népi zenekarát is, a Mátyás Pince is említésre került, mondhatjuk is a nevét, mert hogy legnagyobb bánatunkra, sajnálatunkra a Mátyás Pince sem működik már.
1: Nagy lakat van rajta,
0: Nagy lakat van rajta, de nem Lakatos Sándor rakta rá. Sanyi bácsi ugye számos lemezen is közreműködött, és nagyon sok magyar nóta énekessel, opera énekessel is dolgozhatott együtt, akár lemezfelvételen, vagy a rádióban. És egy kicsit térjünk rá arra a világra, és azokra az előadó művészekre, akikre szívesen emlékszik vissza Sanyi bácsi. Mennyiben volt más akkor a magyar nóta világa, mint napjainkban?
1: A foglalkoztatás szempontjából volt teljesen más. És arról nem beszélve, hogy olyan minőségű énekeseink voltak akkor, ugye, mint Sorci Károly, vagy Vörös Sári, vagy Szalai László. Emlékszem, hogy nekem volt egy első nóta koncertem, amikor felkértek engem a kísérésre. 12 énekesem volt, ezt sose felejtem el. Mind a 12 énekestől elkértük a műsort, édesapámmal leültünk, megtanítottuk,

0: tudta nekem szinte 12 énekesnek, kívülről tudtam a műsorát. Mire oda kerültünk, hogy a pódiumra mentünk. Igen ám, csak a 12 énekesből legalább 11 nem azt énekelte, amit előre megbeszéltünk. Valamilyen nagy vizek gúlultak, gondolhatod, hogy gyakorlatilag akiben másfél évig többet nem vállaltam ilyesmit. El kellett telni egy hosszú időnek, mire újra rá tudtak beszélni, de azt lehet mondani, hogy én rettenetesen élveztem a kísérést, Kovács Apollóniát, vagy a Vörös Sárlyukát, egy élvezet volt őket kísérni, ugye? Felelősség is volt. Én mindig a zenekarommal úgy mentünk el egy ilyen felvételre, hogy mi annyira felkészültünk, hogy miattunk ne kelljen megállni. Én elmentem aztán nyugdíjban, 2,5 éven keresztül számolták a nyugdíjamat, mert összesen valami 5390 fellépést tudtam igazolni, még a koncertirodán keresztül, és én időben kimentettem ezeket az adatokat és papírokat, mielőtt megszűnt volna a koncertigazgatóság. Ha jól emlékszem, Ausztráliában azt hiszem 4 turnét csináltam.
1: Nem semmi.
0: Akkor volt olyan, hogy Amerika, Kanada, ott 190 fellépésünk volt.
2: Azért.
0: De úgy, hogy egy turnén.
1: És ez mennyi idő alatt?
0: Kb. 2,5 hónap alatt. Talán most a 2000-es években a japán turnék, amik szenzációsak voltak. Érdekes módon, hogy ott nem cigányzenekarra voltunk, hanem zongora kísérettel. Voltunk ketten a fiammal, és egy citerással, aki a bécsi Citera Akadémiának volt az igazgatónője, ő jött még velünk. Bécsi Szerenád, ez volt a koncertnek a címe. Most mit mond ez egy japán embernek?
1: És miket játszottak ott, Sanyi bácsi?
0: Mindent. Játszottam Lalo Spanyol Színfera első tételt, vagy a Tibi bácsánknak a versenymű két hegedűre a Sanyikával, meg klasszikus művek, Kreisler, Szarazáte, és hát egyszerű magyarnom vagy véncigány. Hát ez a legnagyobb sikere annak volt, például a második rész avval kezdődött, hogy Hegedűs Valér volt velünk az ongora kísérő, aki egy kiváló muzsikus, meg ember is, meg minden. Ő a Liszt második rapszódiát zongorázta el, és hát nagy ováció volt ugye a mű befejezése után, és akkor visszaült, mintha ráadásképpen játszana valamit, bevezette a véncét. És én valahonnan a színház valamelyik pontjáról bejöttem, tehát nem a színpadon jelentem meg, hanem valóban lesétáltam, és nem...
1: Keresték, hogy honnan jön a hang.
0: Keresni, hogy hol. És én végig mentem a közönség között, és úgy muzsikáltam, és a legvégére kerültem csak fel a pódiumra. Ennek akkora sikere volt, nézték a kezemet, simogattak, hát ez egy élmény volt.
1: Most hallgassunk meg egy remek nótacsokrot, vendégünk, Déki Lakatos Sándor és cigányzenekara muzsikál.

0: Itt a Magyar Zene Rádiójában, kedves hallgatóink, Dankó Extra című műsorunkban Déki Lakatos Sándor a vendégünk. Még egyszer köszönjük, hogy itt volt velünk, illetve hát itt van, és meséli ezeket a legendás történeteket, melyeket egy lexikonba kéne feljegyezni. Hát nem teszek rá nagy ígéretet, de azért nekem már fejemben az megfordult, hogyha úgy adja a jóisten, hogy én sok mindenkivel beszélhetek még így mikrofon előtt, akkor lehet, hogy egy 20-30 év múlva én írok egy könyvet, és ezek a gondolatok, történetek egészen biztosan benne lesznek, amelyeket Sanyi bácsi mesélt nekünk.
1: Megemlíthetem azt, hogy egy ilyen könyv megjelent a családról. Nem akarok reklámot csinálni neki, de sógornőm, aki a Szegedi Egyetemnek volt a pszichológiai tanszéknek a éveken keresztül a vezetője, és mi mindig egy családi ebéddel, vasárnaponként együtt ebéddel a család, ezeket a történetekből mindig meséltem. Aztán egyszer leültetett engem, kitett egy diktafont, és azt mondta, hogy na most, anyikám, ezeket a történeteket rögzítjük, és én egy könyv formájában ezt meg fogom érni. Hát így született a Így muzsikáltunk című könyv, a dr. Szokolszky Ágnes tollából. Azt lehet mondani, hogy nagyon nagy sikere volt a dolognak.
0: Na és aztán arról is kell beszélgessünk még ma, hogy az utódok és a jövő, és hogy aztán mi lesz később. De hát Déki Lakatos Sándor fia, ifjabb Déki Lakatos Sándor, akivel én is sokat dolgoztam együtt. Van egy kis Benyámin is, 2-3 évesen ült az ölembe, még egy bizonyos étteremben, és ott még nótázgattunk együtt. Hogy van a család, hogy van a fia Sanyi bácsinak, és hát az unokák?
1: Hát küzdelmes életet folytatnak, mint a muzsikus társadalomnak a legnagyobb része. Megélhetési problémák vannak, munkalehetőség egyre szűkebb és lehetetlenebb. Ahol muzsikálnak, ott sem az a élet van, mint amit valamikor mi megértünk. Érdekes módon találkoztam olyan kollégával, aki arról panaszkodott, hogy kézed el, nótát meg csárdást nem enged a főnök muzsikálni. Hát mondom, és akkor mit muzsikálsz? Az ugye slágereket, meg ilyeneket. És mondom, a főnök úr azért az étlapon gulyáslevest és bableves, meg pörköltet, az ugye az árul, ugye? Akkor hogy lehet az, hogy no, hát neki nem kell nóta, azt mondta.
0: Megváltozott a világ sajnos.
2: Ajánljuk hát a főnök úrnak, hogy hallgassa a Dankó rádiót.
1: Ebben tökéletesség. Én mindig hallgatom a Dankó rádiót, amikor Budapestről Siófokra megyünk le a feleségemmel, mert az év nagyobbik részét lent töltjük Siófokon, és hát mindig örömmel hallom, hogy hát vannak ezek a ragyogó felvételek, ugye, meg hát az újak. Nagyon jó gárda van most, azt lehet mondani, hogy az utóbbi 10 vagy 15 évben már énekesek szempontjából, meg zenekarok is kiválóan muzsikálnak, akik kísérnek. Megvan egy olyan potenciál, ami nincs kihasználva.
0: Sanyi bácsi, hogyha jár nálam egy vendég, most ez esetben nálunk, én mindig meg szoktam kérdezni, hogy mi lenne az az üzenet, az a jó tanács, vagy útravaló, amit itt hagyna ennek a világnak.
1: Én azt mondom, hogy hallgassák nagy szeretettel a magyar nótát, és a magyar muzsikát, mert ennél szebb és jobb nincs a világon, véleményem szerint. Egyetlen egy olyan műfaj, amivel 5 percen belül meg lehet nevettetni, és meg lehet síratni egy embert.
2: Ez így van.
1: Egy olyan kultúra, ami pótolhatatlan, és hogy reméljük, hogy nem fog elveszni. Úgy érzem, hogy kezd a verbunkós muzsika elveszni, mert ez nem egy leírt műfaj. Ez csak apáról fiúra lehet továbbadni, és ha megszakad, mint ahogy nálunk sajnos sok évszázad után meg fog szakadni, mert a fiam után nincs, aki ezt tovább vigye, mert unokáim közül egyiket sem tanítottuk erre a szakmára, mert úgy éreztük, hogy nem szabad. És mint ahogy említette kedves Piacus a kis unokával, Benjamin, ugye, hát neki megvolt hozzá a tehetsége, de én úgy éreztem, hogy nem szabad.
0: Hát ez nem pont a legvidámabb és a legpozitívabb műsor befejezés, de az életünk része. Sajnos el kell, hogy fogadjuk azt, hogy változik a világ, mi is változunk vele együtt, és mindig bízzunk és bízhatunk abban, hogy majd másnap, vagy majd egyszer jobb lesz, mint volt. Nagyon szépen köszönjük Déki Lakatos Sándornak, hogy itt járt nálunk, és hát egy részt vehettünk ebben a remek, felejthetetlen időutazásban.
2: Nagyon szépen köszönjük, azt hiszem, hogy boldogsághormonban úsztunk ebben az elmúlt egy órában, hallgatva ezeket a fantasztikus történeteket.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát remélem, hogy nem untattam a hallgatóságot.
0: Nem biztos vagyok. Pillanatig nem. Sem.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket D. Szabó Ágota és Gorzsás Gábor munkatársaink nevében is. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk jövő héten, szombaton is, ugyanebben az időben várjuk Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix és
2: Ifjabb Sárközi Lajos.
0: Viszont hallásra!
3: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
4: Ezen a hétvégén vasárnap Aradi Tibor színész humoristával beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a vendéglátásban szerzett tapasztalatait mennyire tudta hasznosítani színpadi megnyilvánulásaiban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Varga Ferenc Józseffel való közös munka mennyire befolyásolja saját művészi koncepcióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
3: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Karami Zsuzsa. 5-6 nap múlva lesz, mínusz 140 cm lehet a vízállás Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ezt igyekeznek megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a paksi fenékküszöb emelésnél tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terheket róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Duna-Szent Benedekhez a kormány által szerdán jóváhagyott fenékküszöb építéshez, ami mesterségesen megemeli a vízszintet. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszint emelkedést regisztráltak a szakemberek a Paksnál irányított süllyesztésbe tervezett kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban tovább finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban irányítsák az atomerőmű hidegvizes csatornája irányába. Eddig 20 cm-t süllyesztettek a bárkákon, mondta a Paksnál zajló mederszint emelési munkák műszaki vezetője. Visszautasítja a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó társaság, hogy jogellenesen jutott volna az M6-os autópálya üzemeltetéséhez, vagy kárt okozott volna az államnak. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményében arra reagált, hogy elveszik a társaságtól a stráda egy részének üzemeltetését. A Mészáros Szíj konzorcium közölte, nyílt közbeszerzésen pályázott a feladatra, szerintük az üzemeltetési költségek összevetése félrevezető lehet. Magyar Péter miniszterelnök tegnap azt közölte, hogy az intézkedéssel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap, a tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is. Ennek feladata a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóinak ellenőrzése. Hír az utakról. Turistabusz szenvedett balesetet az M31-es autópályán Kerepes térségében, olvasható a katasztrófavédelem honlapján. Sérültekről egyelőre nem érkezett hír. A jármű letért az útról és átszakította a szalagkorlátot, de nem borult fel és másik járművel sem ütközött. A buszon az első információk szerint 36-an utaztak, a helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek. Híreink végén a várható időjárásról. A hétvégére visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható, a Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos. 12 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Sokszor, ha az önismereten el is indul az ember, az egy következő fázis, hogy tudjál is vele mit kezdeni, és változtatni is tudjál olyan dolgokon, amikről tudod, hogy kéne, de valahogy mégse teszed meg. Polgár Judit, sok nagymester gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 15-én szombaton, itt a Magyar Zene Rádiójában, ma is jó ebédhez szól a nóta, a délután első óráiban, tartsanak velem egészen 2 óráig. A Sárgul már a kukorica szár és az 1-2 csók cserebere csók című csárdás csendül fel már is, Kalina Enikő után Egri Józsefet halljuk.

Galambszívet örököltem az édesanyámtól, indul így Kozák Gábor József és Vidéki Pál nagy nótaslágere, amit 2025. áprilisában Sánta Zsolt is elénekelt stúdiókoncertünkön, Bangó János és zenekarának kíséretével. Hát hallgassuk meg újra, mint ahogyan Laki Péter tolmácsolásában a Volt-e már szívedben fájdalom című andalgót. A zenei összeállítás második részében Talabér Erzsébet és Szántai Ildikó énekel majd, a lesz még Cigánylakodalom és az Ezt a kerekerdőt járom én című csárdást halljuk ekkor. Jó rádiózást kívánok!

következő percekben egy kivételes művészt köszönhetünk a Dankó Rádió hullámhosszán. Molnár Piroska Kossuth és Jászai Mari díjas, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett művész, aki évtizedek óta a magyar színházi és filmes élet egyik legmeghatározóbb alakja, Dankó klubunkon is fellépett. A közönség olyan emlékezetes filmekből is ismerheti Molnár Piroskát, mint az Árvácska, a Csini Baba, az Indul a Bakterház, a Taxidermia vagy a Liza a Róka tündér, miközben a színpadon is számtalan felejthetetlen alakítással ajándékozta meg a nézőket. Ezúttal azonban egy egészen másik arcát mutatja meg. A Dankó Rádióban magyar nótát énekel, bizonyítva, hogy a magyar zenei hagyományok iránti szeretet a legnagyobb művészek szívében is ott él. Molnár Piroska előadásában a Felleg borult az erdőre című Mosonyi Mihály és Tóth Kálmán szerzeményt halljuk hamarosan, majd 60-i Kisgyöngyi, Dócs Péter és Rigó Mónika is dalra fakad. A Vigyázz, mert szúr a rózsa ága, a Haragszik az édesanyám, és a Kalapomnál piros rózsa című dal is mind-mind felcsendül itt, a Dankó Rádióban.

Beadásként az imént hallott zenei összeállítás legvégén felcsendült a cirkusz polka is. Vadász Károly cimbalom szólóját hallottuk, a Liszt-díjas művészt Berki Péter zenekara kísérte. A folytatásban már a hullófa levelekről Lugosi Kati énekel, egy icipicit Csendre int minket Kosári Judit, majd a Dalos Madárról Lukács Anita énekel, a Rózsakertről Szentendrei Klára.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Nál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Ma is egészen két óráig a klasszikus magyar nóta szól itt a Magyar Zene Rádiójában. Már is Várnai Adrient és Szász Katit halljuk, valamint az Országúton hosszú a jegenyesor és az Azért vagyok szerelmes című csárdást. Tartsanak velünk!

az ilyen lekopogom.

piros rózsák, fehér rózsák, súgjátok meg nékem című Fráter Lóránd és Pápai Molnár Kálmán szerzemény Csuti Csaba repertoárján megtalálható. Nem sokan éneklik ezt a dalt, így hát már is megmutatom önöknek, hogy hogyan is szól ez. Aztán Végi Bolya, a kolozsvári magyar opera tagja, az Érika hajlik a búzakalász című Darázs Miska szerzemény nyújtja át a Dankó család tagjainak. Ezt követően Mészáros János, Elek és Miklósi József

0: sa sto risuoste monto, el io non po questo tempo un po, e ne sognami che deve sognare, per marcio chi lo presto là, marne che sa sto risuoste monto, el io non po questo tempo un po, e ne sognami che deve sognare, per marcio chi lo presto là.
1: Lakatos Miklós és Cigány zenekara játszik a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, nem sokat, hiszen 13 óra után 4 perccel visszatérünk, és újra jó ebédhez szól a nóta.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 5-6 nap múlva mínusz 140 cm lehet a vízállás Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ezt igyekeznek megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzembe lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a paksi fenékküszöb építésnél tartott tájékoztatóján. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszentmihályhoz. Szent Benedekhez a kormány által szerdán jóváhagyott fenékküszöb építéshez, ami mesterségesen megemeli a vízszintet. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszint emelkedést regisztráltak a szakemberek a Paksnál irányított süllyesztésbe tervezett, kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban tovább finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban irányítsák az atomerőmű hidegvizes csatornája irányába. Eddig 20 cm-t süllyesztettek a bárkákon, mondta a Paksnál zajló mederszint emelési munkák műszaki vezetője. Indul a Vekerle lakásépítési program, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint nem csupán lakásépítésben, hanem új, élhető városrészek kialakításában kell gondolkodni, közösségi terekkel és jó közlekedéssel. Fontos, hogy kialakuljon egy hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, amihez egy 550 millió eurós uniós forrás nyújt alapot, amelyhez banki finanszírozással 2 milliárd euró társulhat. A kormány döntött az elvi támogatásról, most pedig megkezdődik a részletes program kidolgozása. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és a 4iG cégcsoport közötti kapcsolatok feltárására, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán arról írt, hogy az elmúlt években a 4iG a Magyar Állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált, éppen ezért közérdek pontosan látni, hogy milyen szerződések születtek, azok mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit. Mintegy 600 drónnal támadta Oroszországot Ukrajna éjszaka, közölték orosz illetékesek. Egy drón a Moszkvától mintegy 850 kilométerre fekvő szamarai ipari körzetbe csapódott, Moszkva környékén pedig ketten megsérültek, köztük egy 9 éves kisfiú. Közben Volodymyr Zelenszkij elnök közölte, a légierő a Roszkozmosz orosz állami űrvállalathoz tartozó szamarai Progressz központra mért csapást, valamint egy orosz katonai repülőteret is támadásért. Indonéziában 38-ra nőtt a hajnali földrengés halálos áldozatainak száma. A Flores-szigetek közelében történt 7,7-es erősségű földmozgás nyomán több épület és lakóház is összeomlott. A helyi katasztrófavédelem vezetője elmondta, 6 sérültről tudni, további 2 ember pedig a romok alatt rekedt, mentésük jelenleg is tart. Az epicentrumhoz legközelebb eső település környékéről már mintegy 2000 embert kitelepítettek. Idehaza a hétvégére visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a délies szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható, a Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos. Kedves hallgatóink, 13 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Az ígéret szép szó, ha betartják. Úgy jó, ahogyan elmondta már előttem a többek között Kossuth Díjjal is kitüntetett színművész, szeretett csatornánk hangja, Revicki Gábor. Folytatódik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk, és egészen 2 óráig számítunk az önök figyelmére. Indításként most zárjunk is le valamit, hiszen a Vége, vége, vége már című csárdás csendül fel már is. Bányai Mártont halljuk, majd Koltai Lászlót és a Simongáti Lányok című dalt. További jó rádiózást kívánok!

soron következő nóta címe így hangzik: Ezüst tükrös kávéházban. Ez a dal a régi idők hangulatos kávéházi világát idézi fel. A 19-20. Század fordulóján a kávéházak nem csupán a találkozások helyszínei voltak, hanem a társasági élet, az irodalom és a muzsika fontos központjai is. A cigányzenekarok estéről estére magyar nótákkal, csárdásokkal és szívhez szóló dallamokkal teremtettek felejthetetlen hangulatot, miközben a vendégek beszélgettek, kávéztak, vagy éppen egy pohár bor mellett mulattak. Az ezüst tükrök, a csillárok fénye és a muzsika szó együtt olyan világot idéznek, amely ma is a magyar polgári kultúra egyik legszebb emléke. Hát hallgassuk meg ezt a gyönyörű nótát Kárpát Zoltán és Kersék János szerzeményét, énekel Kolostyák Gyula. Majd Farkas Tuzika egy tradicionális dallal érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra. A Kinek van, kinek nincs kút az udvarában című dallal folytatjuk a sort, majd Boros Jolán és Gáti Pál felvétele is helyet kap, egészen pontosan az Ez a kislány bánatos és az Icarica kukorica című csárdás. Hallgassuk meg együtt!

Gáspár Ani a Felszállott a vadgalamb című csárdással érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra. A valóságban 2015. április 27-én énekelte el a művésznő a Thália Színház mikroszínpadán Miskolci Balogh Zoltánnal és zenekarával. Hallgassuk meg újra!

Ányos Naci nagy nóta slágere, a Te gyújtottad a szívemet lángra című dal, amit most Karcagi János előadásában hallunk Lakatos Miklós zenekarával. Majd a hűvösebb van már ősz kezd lenni, nem éppen aktuális témájú handalgóval Nádasdy László ajándékoz meg minket. Az ezt követően felcsendülő nóta pedig a régi falvak jól ismert építményét, a szélmalmot idézi meg, a malom vitorláját, ami nem dísz volt. A szél erejét fogta fel, és forgásba hozta a malomköveket, amelyek megőrölték a gabonát. Ha nem fújt a szél, a vitorla mozdulatlanul állt, ilyenkor a malom is pihenni kényszerült. Talán ezért is lett a mozdulatlan malom a magyar népdalokban és nótákban a várakozás, a csend és az elmúló idő egyik szép jelképe. Tehát áll a malom, áll a vitorlája. Ez a dal is helyet kap a folytatásban, amikor is Újvári Marikát halljuk, és zárásként a Hull a fa levele, Hull a hó című dal csendül fel. Máté Otilia énekel legvégül, itt a Dankó Rádióban.

Hogy meg most arra, hogy kell, el a felem téged. Vége van egy szép szerelmes nyárnak,

Pablo Sarasate Cigány dallamok című művét most egy 1996-os rádiófelvételen Lakatos György Prímás és Cigány zenekarának előadásában halljuk. Fogadják sok szeretettel!

Most kezdődik a tánc, énekli Kubányi György nótaslágerét a folytatásban Fonyó Barbara, ifjabb Berki Bélával és Cigány zenekarával. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk tehát Fonyó Barbarát, majd

Hogyha ír majd édesanyám, írjon a falunkról, énekli a következő percekben a Jászai Mari díjjal is kitüntetett színművész Straub Dezső Farkas Jenővel és a zenekarával. Réffi Lajos szerzeményét követően a Muskátli virágról szól a dal, ekkor már Szőlős Jemesét halljuk. Majd Kapi Gábor is dalra fakad, az ő előadásában a Vedd le a kalapot a Honvéd előtt című dalt halljuk. Itt a Dankó Rádióban.

길을 잃으려냐. 저게 일어나면 이 소세이.

Kedves hallgatóink, egy kellemes gordonka muzsikával búcsúzom önöktől mára. Jáger Balázs János és kis együttese muzsikál adásunk utolsó perceiben. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Remélem, a hét utolsó napján is találkozunk itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom önöket 11 órától a Dankó Extrában, és ugyanígy a déli harangszó után Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. A folytatásban pedig már Gál Zoltán köszönti önöket. Jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk 2-től 5-ig örökzöldekkel, operetslágerekkel és persze magyar nótákkal. Majd 5 órától újra Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatói benne az Egy Nóta Három Élet rovatunkkal. Én búcsúzom már önöktől, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Kérem, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. A holnapig viszont hallásra!

0: műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szörényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes óra.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fia!
2: De a szenvedélyek mögött
5: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Demet Imeát hallják. Egy héten belül mínusz 140 cm lehet a Duna vízállása Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ahhoz szükséges a fenékküszöb létrehozása, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszentbenedekhez a víz alatti gáthoz, amivel mesterségesen meg lehet emelni a vízszintet. Indul a Vekerle lakásépítési program, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint nem csupán lakásépítésben, hanem új élhető városrészek kialakításában kell gondolkodni közösségi terekkel és jó közlekedéssel. Fontos, hogy kialakuljon egy hosszú távon fenntartható, professzionális bérlakáspiac, amihez egy 550 millió eurós uniós forrás nyújt alapot, amelyhez banki finanszírozással 2 milliárd euró társulhat. A kormány döntött az elvi támogatásról, most pedig megkezdődik a részletes program kidolgozása. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és a 4IG cégcsoport közötti kapcsolatok feltárására, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán arról írt, hogy az elmúlt években a 4IG a Magyar Állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, hogy milyen szerződések születtek, azok mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit. Visszautasítja a Mészáros Lőrinc és Szijjártó László érdekeltségébe tartozó társaság, hogy jogellenesen jutott volna az M6-os autópálya üzemeltetéséhez, vagy kárt okozott volna az államnak. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményében arra reagált, hogy elveszik a társaságtól a stráda egy részének üzemeltetését. A Mészáros Szijj konzorcium közölte, nyílt közbeszerzésen pályázott a feladatra, szerintük az üzemeltetés költségek összevesztése félrevezető lehet. Magyar Péter miniszterelnök tegnap azt közölte, hogy az intézkedéssel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Egy időre leállították a vasúti forgalmat Szegeden, mert égett a sínek melletti gaz és avar. A lángok egy napelemparkot is veszélyeztettek, de oda végül nem terjedt át a tűz. A közelben korábban egy másik helyre is riasztották a tűzoltókat. Ott 60 nagyméretű körbála égett, és meggyulladt egy ól és egy utánfutó is. A lángokat már eloltották, a tűzoltók elhúzódó utómunkálatokra számítanak. Turista busz szenvedett balesetet az M31-es autópályán Kerepes térségében, közölte a katasztrófa védelem. Sérültekről nem érkezett hír. A jármű letért az útról és átszakította a szalagkorlátot, de nem morult fel és másik járművel sem ütközött. A buszon az első információk szerint 36-an utaztak. Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, csak a keleti, észak-keleti tájakon lehet kevés gomoly felhő. Ma este egyre több felé alakulhat ki záporzivatar. A szél ma főleg a Délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon. Holnap egyre több felé megélénkülhet. Éjszaka 12-19, holnap napközben 32-37 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híradással legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán. Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban augusztus 15-én szombat délután, és nagy szeretettel köszöntöm a Máriákat névnapjukon, és persze azokat is, akik ma ünneplik születésnapjukat. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk további kedves üzeneteiket. Berényi Gábor név férjének kérte a nótát Mezőtorról, Szóka Júliát Johann János zenekara kíséri, halkan pengesd ezt a csárdást.

Tóbiás Ferenc Győrből feleségét szeretné meglepni a következő dallal, a Majából. Ága Irén és Jávor Pál énekel, Oda vagyok magáért.

fekete hajáért, egyetlen egy szabályért mosolyáért.

Léker Válinné Nagy Kanizsáról kért egyik legkedvesebb dalát, Csala Juditot, Sárközi Béla zenekara kíséri, Nem hiszed el, pedig hát a szerelem oly csodásan jó.

0: És most hallgassunk meg egy üzenetet a rögzítőről.
1: Földi Józsefné vagyok, Szagótarjánból. Augusztus 15-én, nagy boldog asszony napján leszek 91 éves. Kérem a Boldog asszony anyánk című dalt, nagyon szeretem ezt a dalt, és kérném, hogy ezt küldjék el nekem. Földiné Kovács is én Szalkóterjámból.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, kívánunk minden jót, jó egészséget. Solti Károly énekel, Boldog asszony anyánk.

Csepi Istvánnak felesége kérte kedvenc nótáját Kabáról, Jenei Gábort Balázs Tamás zenekara kíséri, Százados úr, ha felül a lovára.

0: de a haja.
1: Drága édesapjára Dudás Andrásra, aki 49 éve az Emődi temetőben nyugszik, emlékezik soha el nem feledve kedves szavait, biztatásait, szíve utolsó dobbanásáig emlékét őrző lánya Marika Miskolcon. Máté Péter énekel, elmegyek.

Marika nevű hallgatón kérte a következő nótát, feltételezem, ma ünnepli a névnapját, szeretettel köszöntjük. Szilágyi Sándort a Lakatos Miklós zenekara kíséri, valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

valamikor fehér rózsa volt az én világom. Valamikor

öccsének, Alajosnak, Tetétlenre küldi a következő nótát Fábiánné Irénke, Cselényi Józsefet, Győri Lakatos Tóni és Misi zenekara kíséri, áll a bál a nagykocsmában.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Szentirmai Ákos zeneszerző műveiből válogatunk, a 60-as évektől a legsikeresebb hazai táncdalénekeseknek és legendás színművészeknek írt örökzöld slágereket, többek között Márkus Lászlónak is, erről mesél most.
1: Rutkai Éva után megint pofátlanul bementem a hanglemezjába. Mit szólnának egy Márkus nagy lemezhez? Hát baromi jó lenne. Telefonszám ismert, Ákos nagyon nagy örömmel. Elkezdtük csinálni, itt megint 3 számot írtam neki, és a többi ő válogatta össze. Hozzá kell tennem, hogy nekem nagyon nagy örömöm volt, mert egy ilyen nagy lemezen ugye általában van 12-13 szám, és ebből a rádiók 2-3-ra állnak rá, azt játsszák, a többit nem, és szerénytelenség vagy nem, általában mindig azokat a számokat emelték ki, amiket én írtam ezekre a lemezekre. Megcsináltuk a Márkus nagy lemezt, szeptemberben lett kész, őrült, boldog volt, minden, mindenkinek osztogatta a lemezt, és felmentem hozzá, az érdekesség csak karácsonyra mindenkinek készítette ki az ajándékokat, a lakása tele volt apró, de névre szóló kis ajándékokkal. Én is kaptam tőle egy törülközőt, amit azóta is féltve őrzöm, és ez volt szeptemberben, és szilveszterkor, talán valaki még emlékszik rám, szilveszteri tévéműsorban lett volna benne, 31-én főpróba, benne a Momszékházából adták volna, és az öltözőbe meghalt.
0: Márkus László énekel, mint egy falat kenyér.

mint egy falat kenyér, mint a víz és a szél, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint a friss levegő, mint a földnek eső, úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz nekem. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta, fehér, olyan jó vagy.

Mint egy falat kenyér, mint a víz és a szél, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint a friss levegő, mint a földnek eső, úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz nekem. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta fehér, olyan jó.

Bot Mihály né Szegedről, Besenyei Ferenctől szeretne meghallgatni egy jó nótát, kíséri Fjep Sánta Ferenc zenekara, Rózsaszegfű rezed a viola.

Pásztor Mizsár Józsefre, aki 5 éve már a temetőben nyugszik, soha el nem múló szeretettel emlékezik volt kedvese Erzsike. Barátnőjének, Kőműves Ferencné Erzsikének születésnapja alkalmából kíván erőben, egészségben gazdag életet Isten áldásával Kovács Éva. Fejős Jenőt Németh Csicsó József zenekara kíséri, odafönn a jó Istennek.

Gombja Néterike édesapja kedves nótáját kérte Egger Szalókról, Tekeres Sándort, Lakatos Sándor zenekara kíséri, az egri ménes, mint szürke.

0: Amerikának küldeni egy szép nótát, hogyha kell, 1000 évig is várok rád. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
1: Igazán gyönyörű ez a dal, egy külföldi sláger, magyar nyelvű feldolgozása. Dékány Sarolta és Kós János énekli, 1000 évig várok rád.

Szujóné Magdolna berekbőszörményből kérte a következő nótát, Szendi Szilvit, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, három dinnye van egy ágon.

Gondorosan Leskyán Pál fájó szívvel emlékezik Ádám Rózsikára, Puskás Sándort Miskolci Balog János zenekara kíséri, hogy is felednélek.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Cegléd Bercelen Herceg Gyulát, bátyámat, 96. születésnapja alkalmából. Jó egészséget, további derűs éveket, minden jót kívánok neki. Még sokáig dalolgasson a Nyugdíjas Klub rendezvényein. Kívánja húga családjával Törökszent Miklósról. Isten éltesse az ünnepeltet. Agárdi Gábor énekel, Én lassan öregszem.
1: Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Elszálltak a pecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, s ez a nyár

beröppen az aranysárga ősz. Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Egy álom az, ami már rég volt, ez vissza többé úgysem jön. Ha néha ránk ragyog az égbolt, szemünkben miért csillog a könyv? Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő

beröppen az aranysárga ősz. Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos

Remek dalokkal várom Önöket a következő órában is. A Pálinka dal hangzik majd el a Magna Cum Laude-tól, aztán az Ágy meg engem Csongrádi Katától, és Karcagi Nagy Zoltán elénekli a Füredi Anna Bálon című gyönyörű dalt. Pál István Szalonna és Bandája játszik a hit.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Aradi Tibor színész humoristával beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a vendéglátásban szerzett tapasztalatait mennyire tudta hasznosítani színpadi megnyilvánulásaiban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Varga Ferenc Józseffel való közös munka mennyire befolyásolja saját művészi koncepcióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Demet Imeát hallják. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Kovács Gyula a művelet műszaki ellenőre közölte, reggelre már az első bárka beállítása után 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek. A paksi atomerőmű teljes kapacitású működéséhez a jelenlegihez képest további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívást az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Torockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap. A tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is. Ennek feladata a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóinak ellenőrzése. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással. A program egyik különlegessége egy közös hímzés lesz két textilművésszel, ahova a közönség is bekapcsolódhat rajzokkal, üzenetekkel vagy magyar hímzéssel. 40 éves jubileumát ünnepli idén a Sitkei Rock Fesztivál, amelyet augusztus 20-a és 22-e között rendeznek meg a Vasvár megyei településen, a Kápolna melletti domboldalon. A nyitónapon a Korál Keresztes Ildikóval, a Bagosi Brothers Company és az AVS ad koncertet, éjfélkor ünnepi tűzijáték zárja a programot. A további fellépők között lesz a Fish, az Ossian, az Okela, a Lord és a Sing Sing is. A fesztiválja jegyek elővételben csak online vásárolhatók, 14 éves életkor alatt pedig ingyenes a belépés. Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, csak a keleti, észak-keleti tájakon lehet kevés gomoly felhő. Holnap este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet ma főleg a Délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon, holnap már egyre több felé kísérhetik élénk lökések. Éjszaka 12-19, holnap napközben 32-37 fok valószínű. A pontos idő 15 óra múlt 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Édesapjának, Benczúr Sándornak Nagy Kanizsára küldi szeretettel kedvenc nótáját, Vali. Berkes Jánost Lakatos Miklós zenekara kíséri. 6 nap óta szól a nóta.

0: sirtsi varga tüsse jobban raja ja viiga vanna mõse paja.
1: Nyírt bátorban Lorenc Mónikának születésnapja alkalmából kíván Istentől áldott hosszú, boldog életet, nagyon jó egészséget, sok szeretettel, Panni néni. Csongrádi Kata énekel, áldj meg engem.

0: Kapi Gáborné Gizikének 70. születésnapja alkalmából kívánnak további jó egészséget családja körében egyik kedvenc dalával fiai Gáboré Zoltán, illetve Évi Rita Lora és férje Gábor. Az ünnepeltnek nagyon boldog születésnapot kíván szeretett családja körében barátnője Göcő Jánosné Tenkről. Kapi Gábor énekel, kísér Johann János zenekara, Dombon van egy ház.
1: Dombon van egy ház, rossz barítos ablak rajta. Benne egy kislány, de kedvemre való.

0: Palotásné Erzsike bajáról a férjének kért egy jó nótát egy szombat délután, Somogy Erikát Varga Jenő zenekara kíséri. Szabad, szabad, szabad.
1: Szabad!

Szalmáné Ildikó szüleinek küldi a következő nótát sok szeretettel Karcagra. Balogh Tímeát, Jónás Géza zenekara kíséri, túl a Tiszán faragnak az ácsok.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelt szerkesztőség! Hévízen ünnepli 45. születésnapját Bíró Balázs. Kívánunk neki nagyon jó egészségét, hosszú boldog életét, szeretettel Margó és Feri. És küldjük neki a pálinkadart szeretettel, és köszönöm.
2: Jó egészséget és jó kedvet kívánunk az ünnepeltnek. A Magna Cum Laude játszik, pálinkadal.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Rezsnák Miklós előadó művésztől, nóta énekestől szeretettel, mély fájdalommal búcsúznak volt osztálytársai. Rezsnák Miklós énekel kísér Sárközi Béla zenekara, Vihar a levelet.

Zsohár Béláné fiának küldi a következő dalt nagyon sok szeretettel Gyárra. A Generál együttes játszik, könnyű álmot hozzon az éjjel.

0: Salgó Tarjánban Birtalanné Klári szeretné hallani a következő nótát. Mészáros András, Ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Még azt mondják, ez se szép, az se szép.
1: Még azt mondják, ez se szép, az se szép.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Szentirmai Ákos zeneszerző munkássága előtt tisztelgünk, és mielőtt egy újabb dalt meghallgatunk, arról mesél, hogyan született egy szerzemény Mikó Istvánnal.
1: Ugye Mikónak is csináltunk nagy lemezt, és megírtam egy számot, azt mondta Mikó, hogy ő szeretne írni a szöveget. Van is egy nagy ötlete, Mikó csendül fel a régi dallam. Hol írta ezeket? A hakni kocsiba hátul, ült, hol aludt, hol ébren volt, és közben írta a szöveget. De tulajdonképpen olyan zseni az a Pali, hogy nagyon jó lett. Ebből lett aztán a nagy lemeznek a címadó dala, hogy Mikor csendül fel a régi dallam. Még kettőt írtam rá, arra is ott írtam meg a szöveget a hakni kocsiba hátul.
0: Halljuk a dalt Mikó Istvántól és a Pastorál együttestől, Mikor csendül fel a régi dallam.

Szívköldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Petrik Nézsóka Békésről kérte a következő nótát, Székely Mihályt Lakatos Sándor zenekara kíséri, Esik eső csendesen.

0: así, es el chen de chen, le paragos, peresenos, eresen.
1: Lajos Solton szeretné meghallgatni a következő nagyon népszerű dalt, és küldi a Dankó családtagjainak is szeretettel. Marikának Debrecen Kismacson 75. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kívánunk. Karcegi Nagy Zoltánt Tordai Zoltán zenekara kíséri, a Füredi Anna Bálon.

Fodorné Piroska húgának Katalinnak küldi szeretettel a dalt. 60-ba Kemenes Saroltát Boroszlajos zenekara kíséri, három kislányul a padon.

Petres Négyöngyi, Ceglét Bercelen szeretné meghallgatni a következő nótát. Eperjes Érikát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Táncba hív a nóta engem.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném magamnak küldeni a lila orgonákat. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm, hogy telefonált. Hallgassa szeretettel. Petre Zsuzsát és Melis Györgyöt halljuk. Lila orgonák.

0: haj, hajlik a szöder gaj, hazamegyek, megesküszünk a nyáron.
1: Édesapjának, Pölös Gézának Tatabányára küldi a következő dalt. Sok-sok szeretettel, lánya és veje. Vincenti Istvánt Olá Kálmán zenekara kíséri, Daru Madár útnak indul.

0: denk ich an eine Wintertage.
1: Gyönyörű dalok várnak önökre, ha velünk tartanak a következő órában is. Jaj, de szép kék szeme van magának, kék pettyes rakott szoknya és a Melody d'Amour többek között. A hírekig a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggel 8-7 cm-es vízkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, hogy a teljes kapacitás eléréséhez a jelenlegihez képest további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, ugyanakkor kőszállító teherautókból még hiány van. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Torockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Mintegy 600 drónnal támadta Oroszországot Ukrajna éjszaka, közölték orosz illetékesek. Egy drón a Moszkvától mintegy 850 kilométerre fekvő szamarai ipari körzetbe csapódott. Moszkva környékén pedig ketten megsérültek, köztöttük egy 9 éves kisfiú. Közben Volodymyr Zelenszkij elnök közölte, a légierő a Roszkozmosz orosz állami űrvállalathoz tartozó szamarai Progress központra mért csapást, valamint egy orosz katonai repülőteret is támadást ért. Afganisztán békében akar élni a világ összes országával. Afgán földről többé nem lehet támadásokat indítani egyetlen állam ellen sem. Közölték az afganisztáni tálibok a radikális mozgalom ismételt hatalomra kerülésének 5. évfordulóján. Külügyminiszterük szerint a politikai és a gazdasági nyomásgyakorlás ugyanúgy kudarcra van ítélve, mint a katonai beavatkozások. A kabuli tálib vezetést Oroszország kivételével továbbra sem ismeri el egyetlen ország sem. Tovább terjedt az erdőtűz Franciaország délnyugati részén. A lángok 2 nappal ezelőtt csaptak fel, eddig 1600 hektár égett le. Újabb 100 embert kitelepítettek, így 650-re emelkedett az evakuáltak száma. Helyi jelentések szerint eddig nem sérült meg senki, és lakóházakban sem keletkezett kár. Egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsös egy régi gyümölcsösben a száraz fű kapott lángra a szabolcsi tornyospálcán. A gyorsan terjedő tűzoltását a gazdák 4 traktorral és 3 lajtos kocsival segítették. Erdőaj növényzete száraz fű faágak gyulladtak meg egy 10 hektáros területen a veszprémi Lovászpatona kürterületén. 3 vármegye tűzordói több órányi küzdelemmel fékezték meg a lángokat. Tűz ütött ki a borsodi Szakáld külterületén is egy tanyánál. A lángok egy még le nem aratott gabonatáblát is veszélyeztettek, mielőtt munkagépekkel és 8 vízsugárral körülhatárolták. Túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, holnap este egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 12-19, holnap napközben 32-37 fok valószínű. Kedves hallgatóink, friss hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk. 16 óra múlt 4 perccel.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Zalaszántón Farkas Imréné és Farkas Gábor nagy boldogasszony napján ünneplik születésnapjukat. Ezen a szép ünnepen kéri rájuk Isten áldását és minden elképzelhető jót a család apraja nagyja. Pór Péter énekel, szeressük egymást gyerekek!

Gyermekeinek, Mariannának, Zsaninak és Ricsinek, Vejének, unokáinak köszöni a nyaralást, és küldi a dalt sok szeretettel Vas Mária Katalin Puszta Szabolcsról. Dániel Gábor énekel, jaj, de szép kék szeme van magának.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Ida Gál vagyok, a kívánság műsorban szeretnék kérni. Augusztus 15-én lesz a születésnapom, és szeretném kérni a Korda György, és Cserháti Zsuzsa maradj még.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Cserháti Zsuzsát és Korda Györgyöt, az Express együttes kíséri. Maradj még!

Demeterné Ildikó Biharkeresztesről, kedvencétől Egri Józseftől kért nótát, Bojtos Lucával énekel, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara, Nem zörög a haraszt.

Sebestyénné Ili édesapja kedves nótáját szeretné meghallgatni Zánkán, Tarnay Kis Lászlót ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Sárga részből van a pipakupakom.

lábat. Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Szent Irmai Ákos remek szerzeményeiből válogatunk. A következő dalt Kalmár Magda énekli a Stúdió 11 kíséretével. Hinni kell.

Szlávik Néteri kérte a következő nótát Kerecsendről. Barabási Zolda énekel, kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara, Réten, Réten.

Farkasné Terike alapról a honvédség dolgozóinak, a katonáknak küldi a dalt szeretettel. Kulcsár István énekel, harangoznak a mi kis falunkban.

Kormány László Kisvárdáról feleségének kérte a következő dalt, Kosár Szabolcsot Farkis Béla zenekara kíséri, Kékpettyes rakott szoknya.

0: Folytatjuk a kívánságműsort. Bernadett püspökladányból Püski Albertnek, édesapjának, Kalocsára küldi kedvenc nótáját. Bangó Marikát Lendvai Csúcsi József zenekara kíséri. Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod?
1: Szakadozott rongyvonódat.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! A magam részére szeretnék kérni egy számot Sécsi Páltól. Könnyezem, vagy csak a füsszát a szememben, nem tudom. Ezt szeretném kérni, mert a kisfiam már meghalt 17 éve, és erre nincsenek szavak. Nagyon szépen köszönöm. Szanda Szőlősről, Kati.
2: Köszönöm a hívását, kedves Kati. Szécsi Pált a Stúdió 11 kíséri. Könnyezem.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig. Jászberényből Homondainé Illik kérte a következő nótát, Marcis Demetert Kati Horváth Lajos zenekara kíséri, Rámás Csizmát Visel a babám.

világ, de van közepe, az én múzsám fekete szeme. Vagy a világ, de van közepe, az én múzsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kis hiány, én nekem való. Vagy a világ, de van közepe, az én múzsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kis hiány, én nekem való. Vagy a

0: vágat, de van közepe. Az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmi, de se jó, ha nincs kis hiány, én nekem való. Majd a világ, de van közepe. Az én rózsám fekete szeme.
1: Varró Jánosné kötegyámból lányának küldi a következő nótát. Kunovics Katinka az előadó. Szombat este a kapuba kiállok.

Máriának Sopronba küldi a következő dalt Pincés Attila nagyon sok szeretettel, és várja a hívását. Német Lehel énekel, Melody d'Amour.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el. A következő órában Popovics László számít a figyelmükre, mai beszélgető társaival, Beával, Jánossal és Gyulával. Tudják, a rovat címe Egy nóta, három élet. A kívánságműsort ma is Nemesnyiki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. További nagyon kellemes nyári hétvégét kívánok önöknek. Morzsa Oszkár játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Aradi Tibor színész humoristával beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a vendéglátásban szerzett tapasztalatait mennyire tudta hasznosítani színpadi megnyilvánulásaiban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Varga Ferenc Józseffel való közös munka mennyire befolyásolja saját művészi koncepcióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fia!
2: De a szenvedélyek mögött
5: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Orkai Péter, Ónodi Eszter, Frankó Néró, Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is a mikrofonnál Demeti Imeát hallják. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, de kőszállított teherautókból még hiány van. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Torockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felítható eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozta, egyelőre az azonnali veszélyhelyzet kezelik, a végleges kármentesítési terv külön készül. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Akadozik a kártyás fizetés az OTP rendszerében, és a bank online szolgáltatásaival is problémák vannak, írja a HVG. Az OTP mobilbank felületén arról tájékoztatta az ügyfeleit, hogy technikai hiba miatt egyes kártyás tranzakciók meghiúsulhatnak. A pénzintézet dolgozik a hiba elhárításán. Egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsfák, egy régi gyümölcsösben pedig a száraz fű kapott lángra a szabolcsi tornyospálcán. A gyorsan terjedő tűzoltását a gazdák 4 traktorral és 3 lajtos kocsival segítették. Erdőaj növényzete, száraz fű, faágak gyulladtak meg egy 10 hektáros területen a veszprémi Lovászpatona külterületén. A lángokat több órányi küzdelemmel fékezték meg. Tűz ütött ki a borsodi Szakáld külterületén is egy tanyánál. A lángok egy még le nem aratott gabonatáblát is veszélyeztettek, mielőtt körülhatárolták. Fokozódik a hőség, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszínen lehet enyhén felhős az idő, ott zápor, zivatar előfordulhat. Napközben 32-37 fok várható. A pontos idő 17 óra múlt 4 perccel.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

be nyárva zivatar, vagy csak hű marad hozzád. Bármit mond is ez a huncuk világ, szívem egyedül csak téged imád. Télbe nyárva zivatar, vagy csak hű marad hozzád.

0: a szívemben.
1: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, egy nóta, három élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontban, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
2: Mondja, hogy Zsolti, mutatok neked egy nótát, mert látta rajtam, hogy úgy megvisett, hát csak ők neveltek föl, tehát nem csak az apám, anyám nevelt, hanem a szomszédok, a Péter bácsi, a Józsi bácsi, a Sányi bácsi, mindenki, és mikor ezt a nótát hallgatom, vagy pont egy, most is, hogy az utcából is elment most egy Ilonka néni, és ezeket én meg szoktam hallgatni az ő tiszteletükre, az ő emlékükre.
1: Zsolt lesz velünk, aztán érkezik Katalin is.
3: Ugyanis én a háború alatt születtem Rákosligeten, édesapámat behívták 44-be katonának, nem is emlékszem rá, és 45. március 29-én Dunaszerdahely bombázásakor ott meghalt.
1: Balást is meghallgatjuk, ő is megidézi, helyesebben felidézi a régi emlékeket a ma kiválasztott dallal kapcsolatban.
4: Ugye most voltam szombaton itt Veszprémben a diabétikus nagy gyűlésen, és ott mondták, hogy óriási nagy létszámban a demenciások millió fölött.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely ma visszahozza a múltat, hiányzik valaki ebből az utcából. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: veszekszik, egyedül csak az az asszony gyerekszik. Az idő bár elszalad, minden asszony szép marad, csak az, aki veszekszik, egyedül a mérges asszony gyerekszik.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Zsolt van velünk a vonalban. Kós János előadásában szeretné meghallgatni a Hiányzik valaki ebből az utcából című felvételt. Ez a valaki pedig a nagyapja?
2: Is. Nagyon sok ember. Ezt a nótát akkor rakta apu a fülembe, mikor itt a szembe szomszédom, a Grummel Péter bácsi, aki nagyon-nagyon jó barátja volt apunak, még a katonaság alatt együtt boxoltak, ugye ő Győrből származott, apu császáról, de egymás szembe szomszédjai lettek, ugye a nagyapám révéről, hogy a papa itt lakott. Én most ebben a házban is lakok, amúgy a papa házában, és amikor a Péter bácsi elment, és a apu így mondja, hogy Zsolti, mutatok neked egy nótát. Mert látta rajtam, hogy úgy megvisett, hát csak ők neveltek föl, tehát nem csak az apám, anyám nevelt, hanem a szomszédok, a Péter bácsi, a Józsi bácsi, a Sányi bácsi, mindenki, és mikor ezt a nótát hallgatom, vagy pont egy, most is, hogy az utcából is elment most egy Ilonka néni, és ezeket én meg szoktam hallgatni az ő tiszteletükre, az ő emlékükre, és arra jöttem rá, hogy ez nem csak egy nóta, hanem valóságosan hiányoznak ezek az emberek. És ugye az idő elmúlása, az, hogy jön az ember, megy az ember, tehát az élet körforgása. És én hiszem, hogy ezek a nóták nem múlnak el a semmibe, hanem majd az én gyerekem is, vagy a szomszédnak a gyereke is fogja hallgatni, és hiányozni fog majd neki is ebből az utcából valaki. Nagyon régi embereket, tehát a nagyapám korabelieket, mindet tudom, ki hol lakott, és ki hiányzik. Mindenhova tudok kötni egy jó emléket. De ugye barátok közül is vannak olyanok, akik már eltávoztak így a másik dimenzióba, és visszatértek a teremtőhöz, de ez az egész így egy csokorba szedve ezek az emberek, így megjelenik a lelkembe, és megjelenik abban a szeretetben, amit tőlük kaptam, meg amit talán én is adtam nekik.
1: Igen. Igen, értem abszolút, és tiszteletreméltó egyébként, hogy így gondolkozik azokra így gondol, akik szerepet játszottak az életében, fontos szerepeket is, ahogy sorolta. Akkor most az ő emlékükre hallgassuk meg a dalt, jó?
2: Igen, köszönöm szépen.
1: Hiányzik valaki ebből az utcából. Kós János énekel Zsolt kérésére. Itt a Dankó Rádióban.
3: Tegnap sem ragyogott,

Egy nóta, három élet. Hiányzik valaki ebből az utcából. A dalt az óra vége felé teljes egészében meghallgatjuk, de addig még Katalin és Balázs mesélnek majd. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsorral. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió. Benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Katalin a vendégünk. Hiányzik valaki ebből az utcából? No, kire gondol? Ki hiányzik önnek?
1: Édesanyám énekeltett gyakran, amikor édesapám meghalt. Ugyanis én a háború alatt születtem Rákosligeten, édesapámat behívták 44-be katonának, nem is emlékszem rá, és 45. március 29-én Dunaszerdahely bombázásakor ott meghalt. Évek múlva sikerült kikeresztetnem a sírját, és amikor anyuik átmentek, nagy meglepetésükre a sír csodálatos rendbe találták virágokkal. Kiderült, hogy egy Herdics Józsi bácsi, kiderült, hogy Derzsi Józsi bácsi, majd utána egy Herdics Katika nevű hölgy gondozták, önzetlenül évtizedekig.
0: Azt a mindenit.
1: Mi is átmentünk, már kővel volt körülvéve a sír, kovácsoltvas, kereszt, névtábla, és megkérdeztem ezt a Józsi bácsit, hogy miért gondozta ő ezt a sírt teljesen önzetlenül. És azt mondta, hogy mert az ő bátya a Donnál esett el, nem tudja, van-e sírja, de elhatározta, hogy egy magyar katona sírját fogja helyette gondozni. És a sírjaik, hol sírjaik domborulnak című nagy történelmi könyvből tudtam meg, hogy ma már édesapám sírja az egyetlen magyar katona sír Dunaszerdahelyen. Mert ott a 60-as években a régi temetőt planírozták, az édesapám sírját valaki ott szeretetből átvitette új koporsóba, az új temetőbe, és így maradt meg az ő sírja.
0: Értem.
1: Na és az ő halála után ott maradtunk Rákosligeten a kirabolt, feltört lakással, anyu özvegyen állás nélkül, és akkor hazament Egerbe a mostoha anyjához. Ott sikerült neki állást szereznie, de volt egy nagy bűne az akkori rendszerben, hogy templomba járt.
0: Igen.
1: És hogy nem ítélje meg a városi ifjúságot, büntetésből kihelyezték Egercei bányatelepre. Tulajdonképpen én ott nőttem föl, nagyon szerettem ott élni. Nagyon szegények voltunk, de nagyon boldog gyerekkorom volt. Jó tanáraim, aranyos szomszédaink. Rengeteget jártunk a szabadba, erdőn, mezőn, játékokat farigcsáltunk. Szóval igazi boldog gyerekkorom volt.
0: Akkor emlékezünk ezekre, jó, a dallal, és természetesen az édesapjára is. Hiányzik valaki ebből az utcából. Katalin kérésére forog itt a Dankó Rádióban. Tegnap sem vagyok.

Egy nóta, három élet. Hiányzik valaki ebből az utcából. Balázs jön majd, ő is mesél, felidézi a régi emlékeket, utána pedig teljes egészében meghallgatjuk a dalt. Itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Balázzsal beszélgetünk, hiányzik valaki ebből az utcából. No, kiről van szó, Balázs? Ki hiányzik önnek?
1: A táncos párom. Ugyanis az agy tekervények gondban vannak, és hogy már nem mer az utcára se nagyon menni, meg sehova, és most elvitték Pest mellé innen, ugye Veszprémből, és hát ez most már hiányzik a tánchoz, nagyon
0: gyakorlatilag
1: nekem.
0: Demenciáról beszél egyébként vele kapcsolatban?
1: Demencia. Igen. Igen, hát ugye most voltam szombaton itt Veszprémben a diabetikus nagy gyűlésen, és ott mondták, hogy óriási nagy létszámban a demenciások, millió fölött van.
0: Igen, igen, én is hallottam szakemberektől, hogy ez gyakorlatilag a jövő betegsége, tehát egyre többen lesznek demensek, így az idő előre haladtával. És miért hiányzik olyan nagyon a tánc miatt? A tánc miatt hiányzik ennyire, vagy amúgy is egy jó beszélgető partner volt, jókat tudtak cseverészni?
1: Az is. Meg hát, hogy táncoltunk már durván 10 évig együtt. Aztán, hát most mindenki, hol van, mi van vele, meg egyebek. Meg ugye én a szalontánca főleg nagyon kitűntem Veszprémben is. Most egy kis pihenő volt, most úgy már hónap végén megyek, sok orvosi vizsgálatra, szemműtétre is, meg urológia. Van ám itt ugye már 85 után.
0: Persze.
1: Gond.
0: Na viszont hozzá, hogyha meghallgatnánk akkor a dalt, jó, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a táncos társát önhöz, ha fizikailag nem is tudnak közel lenni. Hiányzik valaki ebből az utcából. Ezt hallgatjuk tehát Balázs kérésére, itt a Dankó Rádióban.

Ez volt már a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig nyári rovatunk, amelyben három hallgatónk beszél ugyanarról a felvételről. Egy nóta, három élet. Ma egy szomorú dal volt a fókuszban. Hiányzik valaki ebből az utcából. Zsolt, Katalin és Balázs emlékeztek. Holnap is folytatjuk az Egy Nóta, Három Élet rovatunkat Katalin, Panni néni és Matild jönnek. Hogy melyik dalról beszélnek, az majd holnap derül ki 5 órakor itt a Dankó Rádióban. Érkezik hamarosan Balogh Marianna és a Tutt népzenei szótár, utána pedig ugye Egri József és a Túl az Operencián. Holnap délután 5 órától ismét Tudod-e még az Én Nótám? Én mára búcsúzom, Popovics Lászlót hallották. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 167. adása.

2018-ban látott napvilágot Hertko Ágnes balladás lemeze. Hozomány Erdély népzene régen és most címmel. Emlékeztem rá, hogy az erdélyi gyűjtő útjainkon milyen sok szép balladát sikerült rögzíteni, ezért azzal kezdtem a munkát, hogy módszeresen végighallgattam a gyűjtéseket. Meséli az énekesnő. Ekkor merült fel bennem, hogy ezt érdemes lenne közkincsé tenni. Az ötlet az volt, hogy az egykori gyűjtések szerkesztett változatát és egy arra épülő revival lemezt is tartalmazó lemez sorozatot kellene útjára indítani, aminek a bevételét az adatközlő mestereink kapják. Fontos volt, hogy a köszönet mellett valahogy így is kifejezzük a hálánkat és a tiszteletünket a mesterek tudásáért és önzetlenségéért.

Az első lemez a 2005-ös visai gyűjtőútra épül, ahol Pap Andrástól, Nagy Amáliától, Fodor Juliskától és Lovász Annától vannak felvételek. A második lemezen nem törekedtem koncerten is frappánsan előadható számok szerkesztésére. Azt szerettem volna, hogy a lemez főszereplője nem én, hanem maga a gyönyörű visai zene legyen. A hitelességre való törekvés azonban sohasem egy bizonyos felvétel kopírozását jelenti. Vallja Herzkó Ágnes, aki ezt a sorozatot Erdély gyűjtőútjaik állandó szakmai tanácsadója Kallós Zoltán emlékének ajánlotta.

Erzkó Ágnes Hozomány című lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozta, egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentisítési terv külön készül. Mintegy 600 drónnal támadta Oroszországot Ukrajna éjszaka, közölték orosz illetékesek. Egy drón a Moszkvától mintegy 850 kilométerre fekvő szamarai ipari körzetbe csapódott, Moszkva környékén pedig ketten megsérültek, közöttük egy 9 éves kisfiú. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, a légierő a Roszkozmosz orosz állami űrvállalathoz tartozó szamarai Progress központra mért csapást, valamint egy orosz katonai repülőteret is támadásért. Mintegy 200 járatát törölte a hétvégén az EasyJet Franciaországban a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet mintegy kétharmada vesz részt a munkabeszüntetésben, amely a járatok több mint felét érinti. A dolgozók elsősorban a gyakran, akár az utolsó pillanatban is változó beosztások ellen tiltakoznak. A légitársaság az érintett utasoknak alternatív járatokat ajánlott föl. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Erdőtűz pusztít Belgium déli részén, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok tegnap este csaptak fel, a tüzet a tűzoltók mellett a hadsereg és a gazdák is próbálják megfékezni. A környékbeli lakosokat felszólították, hogy készüljenek házaik elhagyására. A régióban egy nyári gyermektábor résztvevőit már kimenekítették. Idehaza holnap estig többnyire derült, száraz időre számíthatunk, legfeljebb a keleti, észak-keleti tájakon lehet felhősebb az ég. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megélénkülhet. Éjszaka 12-19, holnap délután 32-37 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24 fokos. Kedves hallgatóink, friss információkkal legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
3: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombat estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Lórán Lenke énekelt egy egyveleget. Tartsanak velünk ma is! Ezen a héten Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjéről mesélünk Önöknek. De előtte hallgassunk meg egy kvartettet Lehár Ferenc Luxemburg grófja című operettjéből Jankovics Anna, Koltai Nagy Balázs, Varga Huszti Máté és Ferenc Bálint előadásában. Majd ezután ismét Lehár Ferenc dallamai csendülnek fel, de már a Mosolyországa című operettjéből következik a Vágyom egy nő után című dal Kovács József előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Yeah!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A Maja nem csak fontos operett történeti pillanat volt, hanem a magyar rádiózás históriájában is jelentős állomás. Ez volt ugyanis az első helyszíni közvetítés az új kommunikációs eszköz hazai történetében. A német rádiózás bevett gyakorlata adta az ötletet, hogy kipróbálják. Milyen is az, ha a színházi publikum egyszerre kibővül azokkal az ezrekkel, akik odahaza követhetik a produkciót. Hosszas előkészület után a Majára esett a választás. Olvasható a híres operettek Fényes Szabolcs, Maja című kötetében, melyet Nemlaha György írt. Így aztán néhány héttel a premier után bekapcsolták a lámpára szerelt mikrofonokat, és a Maja melódiái lassan útra keltek az éterben. Meglepő és különös volt, hogy az adás közepe felé egyre gyakrabban szólalt meg a stúdió telefonja, a fővárosból, vidékről, sőt, a szomszédországok magyar lakta területeiről is ismétlést, újrázást követelt a közönség. Mintha csak összebeszéltek volna, írja a korabeli újság, valamennyien egyszerre a szerelmi keringőt, a Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni című slágert szerették volna még egyszer hallani. Most hallgassuk meg mi is ezt a szerelmi keringőt, Németh Marika csodálatos hangján, túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A Maja című operett rádió közvetítése tovább folytatódott, és amikor aztán a finálé véget ért, már biztos volt, hogy eleget kell tenni a hallgatóság kérésének. A Vörös Bársony függöny elé lépett Honti Hanna, és elénekelte a kért számot. Ráadásul háromszor, utoljára egy kolozsvári hölgy kérésére, aki beteg édesanyjának akart kedveskedni vele. De ekkor már Honti Hanna is elcsukló hangon fogott bele a dalba. A Maja fantasztikus rádiós sikere hozzájárult egy addig nem létező rádiós műfaj megszületéséhez, elterjedéséhez. Az is biztossá vált, hogy ez a fajta publicitás egyáltalán nem árt a műnek. A Maja már-már hisztérikus sikere ugyanis éppen a közvetítés után indult el, s jutott el táblás házakkal a százas szériáig. Olvasható a híres operettek Fényes Szabolcs, Maja című kötetében, melyet Nemlaha György írt. Most pedig idézzük fel ennek az operettnek a hangulatát a következő dallal. Oda vagyok magáért. Énekel Löblan Győző. Dankó Rádió.

túl az óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Fővárosi Operett Színház 1945. május 25-én mutatta be újra a Maja című operettet, amelynek főszerepét Karádi Katalin alakította. A további főszerepeket Básti Lajos, Csikós Rózsi, Latabár Kálmán, Kismanyi és Gozmán György játszotta. A színház élén ekkor Fényes Szabolcs állt igazgatóként. Az új bemutatóról így számolt be az újságíró. Az egész felvonás a Maja körül kedves, díszes parádé. Egy darab icike-picike béke volt virággal, toalettekkel, lányokkal, itallal. A közönség neki melegedett. Énekelt, örült, biztatott, egyáltalán tetszett neki, hogy maga is eljátszogat a színészekkel. Maja pedig fiatal és szép maradt. Kivirult. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen az operettből a Tudom, hogy van neki című dal Galambos Erzsi és Rátonyi Róbert előadásában. Túl az óperencián.

0: túl az operencián. Operettek, slágerek, kulisszatitkok, zenés színházi kalandozások.
1: Étrem a várom a Nemzetinél, ott ahol

kedves hallgatóink! Lajtai Lajos és Békefi István szerzeményeiből énekelt egy egyveleget. Lehoczki Zsuzsa, Oswald Marika, Kalocsai Zsuzsa és Peller Károly. A folytatásban Leofál Sztambul rózsája című operettjéből következik Ahmed dala Réti József előadásában. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. A Szállj fel szabad madár című koncertshow augusztus 19-én a Tokaj Fesztiválkatlan színpadán várja a közönséget, ahol Magyarország ikonikus dalai egy látványos, két felvonásos gálakoncert keretében csendülnek fel. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig következzen a Szállj fel szabad madár, Szörényi Levente és Bródi János, István a király című rockoperájából. Énekel Viki Dágyula és Deák Bill Gyula. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Ezen a héten, mint ahogy eddig is, Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjének világába kalauzoljuk Önöket. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízkülönbséget mértek, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Tolockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Folyamatosan egyeztett a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. Akadozik a kártyás fizetés az OTP rendszerében, és a bank online szolgáltatásaival is problémák vannak. Az OTP mobilbank felületén arról tájékoztatta az ügyfeleit, hogy technikai hiba miatt egyes kártyás tranzakciók meghiúsulhatnak. A pénzintézet dolgozik a hiba elhárításán. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték, a járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot, sérültekről nem érkezett jelentés. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépség ideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóba tartott misén. A katolikus egyházfő a Mária mennybe menvétele alkalmával elmondott prédikációjában emlékeztetett, a valódi szépség nem az öregedés jeleinek elrejtésében rejlik, hanem az örökké való szeretet megmutatásában. Ezen a hétvégén kétnapos búcsút tartanak Szentkúton. A Nógrádi Nemzeti Kegyhelyen Mária mennybe menetele alkalmából mindkét nap ünnepi szentmisék, gyónás, Mária köszöntők várják az arándokokat. Ma este 8 órakor kezdődik az éjszakai virrasztás, éjjel 11-kor a keresztút, majd éjféltől mise lesz a halottakért. A nagy boldogasszony ünnepi események holnap este vesperással zárulnak. Holnap estig többnyire derült száraz időre számíthatunk, estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, holnap délután 32-37 fok valószínű.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
3: Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a családunk nótáit hallják, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek. Nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával, 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, jó kedvből és nóta szeretetből ma sem lesz hiány. Elsőként Svéd Sándor hangja csendül fel, és ifjabb Magyari Imre prímás zenekara idézi fel az év magyar nótája 2023-as szavazásának 5. helyezettjét, a vidám hangulatú andalgót Nagy a feje, búsuljon a ló. A derűs dallamok után pedig csárdásra perdülünk, hiszen Kalina Enikő énekli Tordai Zoltán zenekara kíséretével a Ráncos Száró a csizmám című közkedvelt nótát. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek a hallgatók nótás dalos vallomásai.

0: A családunk nótáiban minden hétvégén olyan dallamokat idézünk meg, amelyek egy-egy szép élményhez, régi családi hagyományhoz, vagy fontos eseményhez kapcsolódnak. Ezek a nóták generációkat kötnek össze, mintha a nagyszüleink, szüleink hangja szólalna meg újra bennük, és velük együtt az emlékek, érzések, örömök is visszatérnek. A folytatásban Tóth Istvánné Magdolna osztja meg velünk nótás dalos örökségét.
1: Azt lehet elmondani, hogy az én édesapám egy nagyon nótás kedvű volt, tehát ez az én nótám, hogy nótás kedvű volt az apám, mert ez igaz volt. Otthon is. Munkában dolgoztunk, lent a kertbe, gyönyörű almafáink voltak, és hát ugye ott alatta meg, mellette mindig volt mit csinálni, ribizling volt, most is itt van előttem egy kis tálba, gyönyörű, nagyszemű, piros ribizling, és akkor szedés közben nótázott. Kapáltunk nótázott, ami eszébe jutott. Ez egy csoda volt, hogy ő ilyen típusú volt. Templomba jártunk, tehát reformátusok vagyunk. Nagymamámmal nagyon sokat mentem, és nagyon szeretett énekelni.
0: Igen.
1: De ugyanúgy az édesanyám is. Olyan nagyon egyszerűbbeket énekelgetett. A férjemnek még, ugye ő is emlegette az édesanyám, te jó asszonyt.
0: Egyszerre
1: igen,
0: szépséges igen. A dallam, és hát, a szövegezése mondta, is.
1: Igen. Mi Erdélyből származunk, Puskás nevezetű vagyok én, és hát biztos hoztuk magunkkal a család. Mindenkihez szeretettel fordultunk. 16 volt földünk volt, és én nagyon ámulok és bámulok most, hogy itt ezrekről beszélnek, és nem holdról, hanem hektárról, és abból a mi családunk, 3 bátyám volt, meg én, 4 gyerekkel, meg a nagyszülők, mi meg tudtunk élni ebből. Addig, amíg nem jött a TS, ugye, amikor elvették tőlünk a földeket. Ez a 59-60-as év. Én akkor 10 éves voltam. Volt egy távoli rokonság, szintén Puskás nevezetőek, oda például névnapozni együtt összejártak. Beszélgettek, ez volt a lényeg, hogy beszélgettek és nótázgattak egyet-egyet. Pedagógus házas pár volt, jöttek haza, ugye az édesapjuk, édesanyjuk névnapjára, és akkor ügyestére nótázgattak egyet. Voltak a szilveszterek, ahogy nőttek az én bátyáim, ők 42-es még él, a középső bátyám 84 éves, ugye, ők szilvesztereztek. És olyankor jött a Puma család. Még most is látom magam előtt a hegedű, meg a bálok voltak. Hát azt nem lehet elmondani, hogy micsoda öröm volt. Például én is tánciskolába jártam. És akkor ugye már ott kialakulnak a kis párok, mert fiú, lány, párba, megtanultunk mindenféle táncot. A keringőt nagyon szerettem. Na most hozzá kell tennem, hogy például a férjem is, amikor megismerkedtünk, ha bejött hozzám, eljött hozzám, akkor ő is danolgatott. Tehát az a gyönyörű, szép hang engem nagyon megfogott.
0: A következő percekben ismét a magyar nóta gazdag és szívhez szóló világában időzünk, ahol minden dallam egy-egy emberi sorsot, emléket és érzést őriz. Először egy igazán megható családi gyökerű dal érkezik. Nótás kedvű volt az apám, Gyulai Erzsébet énekel. Ez a nóta a régi idők hangulatát idézi meg, amikor a zene természetes része volt a mindennapoknak, és az édesapa nótás kedve nem csak örömöt, hanem közösséget és életörökséget is jelentett. A Fejes Imre és Verebes Károly által megszólaltatott hallgató mély érzelmekkel kíséri ezt az emlékező, szeretettel teli hangulatot. Majd Győri Szabó József énekel, Édesanyám, te jó asszony! Tartsanak továbbra is velünk!

0: családunk nótáit hallják, olyan dallamokat, melyek generációkon átívelve élnek tovább a szívünkben, akár egy nyári este emléke, egy régi ünnep, vagy épp a szülők nagyszülők konyhájából kiszűrődő muzsika által. A folytatásban Farkas Róbert, a Budapest Bár alapítója, motorja és lelke osztja meg velünk legkedvesebb családi nótáját. Farkas Róbert hegedű művészként és zeneszerzőként is sokoldalú művész, aki klasszikus zenei alapokkal, de nyitott kísérletező szellemiséggel építette fel azt a különleges világot, amit ma Budapest Bárként ismerünk. A zenekar 2007 óta varázsolja el a közönséget a régi idők kávéházi, cigányzenés, sanzonos hangulatával, miközben modern, friss és izgalmas köntösbe öltözteti ezeket a dallamokat.
1: Nagyon szerencsés vagyok, hisz zenész családba születtem, és nem csak édesapám, de anyai-apai ágról is nagyon sok muzsikus van a családba. Édesanyámnak a nagyapja, ő karmester volt, és ő még annak idején Bécsben végzett. Édesapámnak az apja, ő nagyon régóta Amerikában él, ő hegedűs, és még a családban nagyon sok család van, de amikor a Budapest Bárba játszok egy dalt, akkor mindig anyukámnak az apukája jut eszébe, anyai ágról a nagyapám, és ezt a dalt Kollár Laci énekli, a Vén cigány. Hogy amikor én kisgyerek voltam, akkor mindig dúdolgatta nekem, és én soha nem gondoltam volna, hogy ezt a dalt akár a művészetek palotájában, akár fesztiválokon, vagy színháztermekben fogom játszani, és amikor a Laci énekli, akkor ez mindig eszembe jut.
0: Kedves hallgatóink, most következő felvételünk egy különleges átdolgozás, amely a hagyománytiszteletet és a modern zenei világot ötvözi egyedi hangulatban. Egy dal, amely mély érzelmeket közvetít, és amely a hallgatók szívében is mély nyomot hagyott. A Vén cigány 2009-es feldolgozásban a Budapest Bár és Kollár Klemenc László előadásában érkezik. A Budapest Bár immár több mint másfél évtizede meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. A zenekar különleges vállalása, hogy a múlt század kávéházi kuplé és cigány zenei világát modern köntösben, mai előadókkal, de az eredeti hangulat megőrzésével élteti tovább.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a Dankó Rádió tematikus műsor folyamában egy kivételes tehetségű zeneszerző, zongoraművész előtt tisztelgünk. Szentirmai Ákos pályája egy különös véletlennek köszönhetően indult. Egy váratlan beugrással lett Zárai Márta és a Vámosi János zongora kísérője, majd hosszú éveken át hűséges alkotótársuk. A fiatal mérnök végül a biztos hivatás helyett a muzsikát választotta, döntése pedig a magyar könnyűzene egyik legnagyobb nyeresége lett. Zongora kísérőként és zeneszerzőként generációk kedvenceivel dolgozott együtt. Dalait olyan legendás művészek szólaltatták meg, mint Psota Irén, Rutkai Éva, Tolnai Klári, Márkus László, Besenyei Ferenc, Tanka István vagy Süccila. Tartsanak velünk a folytatásban is, és idézzük fel együtt Szentirmai Ákos gazdag életművét, amely máig a magyar zenei kultúra egyik meghatározó értéke. Szentirmai Ákost hallgatjuk.
1: Beleestem az egyetem mellett a hakni világba, de a szó szerinti hakni világba, ahol művelődési ház is volt, és étterem, vacsorázás közben, stb. És ott jöttek az énekesek, hát ez nekem a kisujjamba volt, az egyetem mellett kicsit fárasztó volt, de ment, és utána ott ismeretségek révén aztán már jöttek a fősetom sorolni, ezekkel mindenki, harangozó, Kós, Szécsi, Aracké, Pór, Péter, Mátrai, Zsuzsa, Zárai Márta is énekelt, Késmárki Marika, és ezeket kísértem zongorán, és ezeknek írtam is számokat. Még egy érdekesség, Sopronban nyári szünet alatt sétáltam a várkerületen, és valahogy valakinél volt egy táska rádió, és a Győri Rádió játszotta az egyik lemezfelvételemet. Ez valami olyan élmény volt, amit nem lehet elmondani. Legszívesebb oda mentem volna, és megbocogtattam volna a vállát, hogy ezt én írtam. Budaszó büszkeséggel töltötte.
0: Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén Szentirmai Ákos zeneszerző előtt tisztelgünk, akinek dallamai évtizedek óta gazdagítják a magyar könnyű zenei életet. Most egy 1989-es felvétel következik. Bács Ferenc előadásában hallhatjuk a Színek című dalt. A Szentirmai Ákos Bradányi Iván szerzőpáros érzékeny lírai szerzeményét a Stúdió 11 kíséri Dobsa Sándor vezényletével. Fogadják szeretettel ezt a szép örökzöldet.

0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta világában minden dallam egy történetet őriz, emlékeket, tájakat, emberi sorsokat és érzéseket. Vannak nóták, amelyek a szülőföld szépségét idézik, mások pedig az életörömöt, a büszkeséget és a magyarság szeretetét éneklik meg. A következő percekben a zempléni régió zenei és kulturális életének meghatározó alakja Pandák Pál népzenész mesél a magyar dallamok, a család nótás dalos örökségéről. Munkásságának középpontjában az élő hagyomány továbbadása áll. Rendszeresen foglalkozik népdalkörökkel és citera oktatással. Pandák Pál citera játékával és zenei kíséreteivel segíti a helyi népdalkörök munkáját.
1: Édesapai, édesanyai emlékeim vannak elsősorban legközelebb hozzám, de gyakorlatilag a környezetemben lévő emberek olyan helyre vezettek el bennünket, gyerekeket, ahol a dallamvilág az mindig jelen volt. A 60-as évek elején még mondhatni, hogy javába élt a népélet, ahol lakodalmak, ünnepek alkalmából bálokat szerveztek, nótás találkozókat, ahol még gyerekként is magunkba szívtuk ezeket az eseményeket. De visszatérve édesapámra, édesanyámra, közéleti emberek voltak, és nagyon sokan megfordultak nálunk is, édesanyám mint varrónő dolgozott, édesapám pedig erdőgazdasági munkásként, és így amikor eljöttek a névnapok, akkor nagy-nagy szeretettel ültek le, és énekeltünk. Édesanyám pedig munka közben is, vagy bátorkodom mondani, hogy még krumpli kapálás közben is dalokat énekelt, és hát így szívtuk magunkba talán a dal szeretetét, és nagy-nagy szeretettel vettünk részt már, amikor cseperedtünk az ilyen közösségi összejövetelekbe. Ez a Hegyköz völgye, Sátoralja Újhely Hollóháza útvonalon, és ebből kovácsvágási településről beszélek, és nagy-nagy szeretettel említem meg azokat az örömteli pillanatokat, amikor így a zene varázsába kerültünk, ahol cigány zenekarok voltak jelen az életünkbe. Akkoriban ebbe a kis varázslatos kis völgybe itt több zenekar is jelen volt, és nagyon nagy élmény volt települést végigjárni a lakodalmas házakhoz, ugye a lány, illetve a fiú részéről, és hát hatalmas sorokba kígyóztak dalolva, énekelve a templomba, illetve hát vissza a lányos vagy a fiús házhoz, ugye ez a menet, és hát nagy öröm visszagondolni a mai pillanatokba is rá.
0: Mi mindeneket énekeltek ekkor?
1: Vikár László vagy Petercsák Tivadar nagy-nagy szeretettel gyűjtettek a területen, különös tekintettel a pusztafalusi kemény csárdás, illetve verbunkos dalokat, lány karikázók, és büszkén emlegették a nagy muzsikást, Dankó Pistát, mondhatnám nagy büszkeséggel Dancs Tibor cigányprímásunkat, aki nagy-nagy szeretettel játszotta az ő műveit ezeken az összejöveteleken. Gyakorlatilag édesapámtól, illetve hát a baráti körétől a hallgatók voltak számomra talán azok, amik megkapó dalok nóták, ahol az én bölcsőm ringott, tiszta fehér oltár felettem az ég. Szóly, csalogány!
0: A folytatásban is a legszebb családi nóták világába kalauzoljuk hallgatóinkat, ahol a dallamokban emlékek, szeretet és emberi sorsok találkoznak. Ezek a dalok mind arról szólnak, amit a család jelent, a gyökerekről, az összetartozásról és azokról az érzésekről, amelyek egy életen át elkísérnek bennünket. Elsőként egy megható, nosztalgikus vallomás csendül fel, ahol az én bölcsőm ringott, Farkas Rozika énekel. Ez a nóta a szülői ház melegét, a gyermekkor biztonságát és a vissza nem térő, de örökké szívben élő otthoni emlékeket idézi meg, azt a helyet, ahonnan elindultunk. Majd egy gyönyörű kettős következik, tiszta fehér oltár, Bokor János és Tamon Erika énekel. Ez a dal a házasság szentségét, a hűséget és az egymás iránti elköteleződést ünnepli. Végül egy igazi érzelmekkel teli klasszikus zárja a válogatást, Szólj, szólj, csalogány, Kovács Apollónia előadásában ez a nóta a szerelem fájdalma szépségét, a vágyakozást és a szívből fakadó érzéseket szólaltatja meg, amelyek a magyar nóták világában mindig különös erővel szólalnak meg.

0: kedves hallgatóink, a folytatásban is maradjanak velünk, hiszen itt a Dankó Rádióban továbbra is a magyar muzsikái a főszerep. A családunk nótáiban ezúttal Serbán Attila színész, énekes és táncművész mesél egyik legkedvesebb daláról. A beregszászi születésű művész az Ungvári Művészeti Főiskolán ismerkedett meg a színpad világával, ahol táncpedagógus koreográfusként végzett. Pályáját táncosként kezdte, ám kivételes énekhangjára hamar felfigyeltek. Azóta számos sikeres musical főszereplőjeként aratott nagy sikert a Macskák, a Producerek, a József és a Színes Széles Vásznó álomkabát, valamint a Jézus Krisztus Szupersztár előadásaiban. Most pedig következzen Serbán Attila és az a dal, amely különösen közel áll a szívéhez.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, én Serbán Attila vagyok, és hát a kedvenc nótám, amit én még annak idején dédapámtól hallottam, mert rengeteget énekeltünk együtt, ez a Jegenyefány fészket rak a csóka. Ez volt az első olyan dal, amit én hallottam tőle, és együtt énekeltük, úgyhogy nekem ez a kedvenc.
0: A családunk nótáiban a következő percekben egy igazán kedvelt magyar nóta csendül fel Tarnai Kis László előadásában, Tordai Zoltán és zenekarának kíséretével. Jegenyefán fészket rak a csóka. A felvétel a Dankó Klub 2017-es tatabányai estjén a Vértes Agórája Kulturális Központban készült, a nóta pedig a 2024-es az év magyar nótája közönség szavazáson a negyedik helyet érdemelte ki. Elsőként Tarnai Kis László énekel, majd Serbán Attillát halljuk. Serbán Attila neve összefort a nagy sikerű zenés színpadi produkciókkal, és most a világhírű rockopera a Jézus Krisztus Szupersztár egyik részletét hallhatjuk tőle. Közreműködik a Budapesti Operett Színház zenekara, énekkara és musical együttese.

Kedves hallgatóink, hamarosan 20 óra, műsorunk végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak a magyar nóták és örökzöld dallamok világában, ahol a muzsika nem csak szórakoztat, hanem emlékeket idéz, családi történeteket őriz, és összeköti a múltat a jelennel. Adásunk végéig Járóka Sándor és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb holnap vasárnap este várom önöket, 19 óra után. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral jelentkezünk, melyet a népek dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától éjfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Gyurmán Gábor, az adásmenedzserek D. Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezetőt Erdélyi Klaudiát hallották.

0: Műsorajánló.
1: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21:05-kor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Demet Imeát hallják. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Mintegy 100 járatát törölte a hétvégén az EasyJet Franciaországban a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet mintegy kétharmada vesz részt a munkabeszüntetésben, amely a járatok több mint felét érinti. A dolgozók elsősorban a gyakran, akár az utolsó pillanatban is változó beosztások ellen tiltakoznak. A légitársaság az érintett utasoknak alternatív járatokat ajánlott fel. Az osztrák kancellári hivatal előtt tartott demonstrációt Bécsben a Greenpeace környezetvédelmi szervezet, hogy felhívja a figyelmet a hőség okozta halálesetekre. 395 üres széket helyeztek el azok emlékére, akik az idei nyár első hőhulláma miatt haltak meg. Sürgős klímacsomag elfogadását várják a szövetségi kormánytól. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az ötös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki az épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár. Idehaza fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velencei tavi strandon a rendkívüli alacsony vízállás miatt. A gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást. Holnap estig többnyire derült száraz időre számíthatunk. Estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkülhet. Éjszaka 12-19, holnap délután 32-37 fok valószínű. A pontos idő 20 óra múlt 4 perccel.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vas

0: Beke Ferencné, 56 éves homokmégy.
1: Jó estét kívánok! A homokmégyi Beke Ferencné Danka Markó Borbála énekével indult Táncházban című műsorunk. A búcsús éneket 1967-ben Kis Lajos néprajzkutató rögzítette. Ma, augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony napján Mária mennybevételére emlékezik a katolikus világ, hisz Jézus anyja földi életének befejezése után testével, lelkével együtt fölvételt nyert a mennybe, föltámadt fia dicsőségébe. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a megváltó édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jámborságban is évszázadokon át öröklődő nézetet 12. Pius pápa a Munificentissimus Deus kezdetű bullájában dogmai rangra emelte 1950-ben. Ezzel voltaképpen elismerte a szakrális folklórhagyomány élőszavas tanúságtételét is. Jeruzsálemben már az 5. század elején ünnepelték Mária halálának napját, mely a magyar egyházi év kiemelkedő időszaka is. Az ünnepet Székesfehérvárot első szent királyunk is megülte. A hónap augusztus elnevezése kisasszony hava, ami többek között a hónap nagy egyházi ünnepére, Nagy Boldogasszony napjára utal. Az elnevezés Boldogasszony vagy Nagyasszony utal egy feltehetően ősi asszonyistenségre is, kinek alakját, mint oly sokszor az idő egybe most a Szűz Mária alakjával. E napon van sok helyen a templom búcsúja, hiszen számtalan Szűz Mária tiszteletére szentelt templomot találunk Kárpát-medence szerte, és jelentős búcsújáró időszak is az augusztusi Mária nap, sőt az augusztus 15-i Nagy Boldogasszony napja és a szeptember 8-a Kisasszony napja közé eső úgynevezett két asszony köze is kiemelt időszak hagyományokat, szokásokat tekintve. Legfontosabb búcsújáró helyeink, hogy csak néhány Máriához köthető híres helyet említsünk: Andocs, Búcsú Szent László, Mária Remete, Győr, Mária Gyűd, Mária Nosztra, Mária Pócs vagy Mátra Verebély Szentkót. Táncházban című műsorunkban most két palóc búcsús ének hangzik el Mackó Mária előadásában.

0: Magyar Rádióban 2004-ben hangzott el a Kard és Kereszt sorozatban, az az adás, melynek most egy részletét hallgassuk meg Táncházban című műsorunkban. A Nagy Boldogasszony napi búcsúról a Muravidéki Bántornyán a riporter Benkei Ildikó, majd Harsányi Ildikó segítségével ismerhetjük meg a Szentkútvölgyi Boldogasszony kápolnát.
1: Esztendőként 8 várjanapot ünnepel a katolikus világ. Augusztustól szeptemberig a búcsúknak se szeri, se száma. Egy-egy ilyen alkalom a zarándokok 10 és 10 000-eit várja a szent helyekre. Az évszázadok alatt a Csíksomlyói, a Máriapócsi, a Csatkai, és még sorolhatnám a magyar és az európai nagy búcsújáró helyeket, de emellett természetesen vannak kisebb, kevésbé ismert helyszínei is a fogadalomtétel és a felajánlás szertartásának. Egyébként érdemes egy kicsit elgondolkodni magán a szón, a kifejezésen. Mit is jelent a búcsú? Szótárainkban 10-nél is több értelmezését találjuk. A keresztény ember szóhasználatában a búcsú messzebbről és mélyebbről indul. Ugyanis a bocsánatos bűnökért egy ideig tartó, míg a halálos bűnökért örökké tartó büntetés kárhozat jár. Ha az ember bocsánatot nyer bűneire, visszakapja az elvesztett kegyelmi életet, és újra kedvessé válik az Isten szemében. Ez Isten irgalmának ajándéka. Ám az Isten igazságossága megköveteli, hogy az elkövetett bűnök büntetést kapjanak. Azonban a megbocsájtás után is marad egy bizonyos ideig tartó büntetés, amelyet az ember vagy leró, vagy elengedését külön ajándékként megkap. Ez az ajándék a búcsú. Az ajándéknak a latin neve indulgencia, ami elengedést jelent. Az ajándékot nyerő lélek búcsút vehet a reáváró büntetésektől, vagyis megszabadul tőlük. E búcsúvétel alapján adták eleink a búcsú nevet az elengedés ajándékának. A hosszabb magyarázat után induljunk el a Muravidéki Bántornyára, Szlovéniába. A Nagy Boldogasszony napi búcsún Benkei Ildikó járt.
2: Pivarella, újságíró, helytörténeti munkák szerzője, a kalauzunk Bántornyán. Mit kell tudnunk erről a templomról, ami előtt állunk, és aminek érdekessége, hogy egy régi meg egy új van itt egymás mellé ragasztva?
3: Talán nagyon vissza kellene nyúlni a múltban. Ugyanis 1227-ben, amikor a Bánfi család osztozik a birtokon, vagyis megkapja ezt a birtokot, többek között az áll, hogy a kis erdei Mária templom a Csernec és a Lidava folyók között. Tehát a Lindva és a Csernec folyók között ez ősplébánia volt, ez a templom, amit most itt látunk, ez valamikor az, ebben a gótikus stílusában a 13. század végén épülhetett. Azt tudjuk, hogy 1383-ban a Bánfi család már megrendelte a freskokat, mellé építettek még egy templomot a 19. század végén, de ez a templom, ez valahogyan megmaradt egy olyan Mária központnak, ugyanis a Mária kultusz erre nagyon el van terjedve, sőt innen 3 kilométerre van egy Radamos nevű település, ahol 1947-ben volt egy Mária jelenés, egy idős pásztorember látni vélte Máriát, és azóta is zarándokhely. A magyarok nagyon kötődnek ez a templomhoz, ugyanis ez kegyuri templom volt, a lindvai bánfiak temploma volt, és ők Lindváról itt a Mocsáron keresztül mindig jöttek ide Bántornyára. Ma reggel itt több ezren várakoztak már az első misére, ami valamikor 6 órakor kezdődött, 8 órakor volt a magyar, és hát, mint most is halljuk, egész napig mindig különböző egyházi rendezvények vannak, szentmisék, litániák és fogadalmi misik. Délután már csak a falusiak jönnek. Itt a búcsú, az igazi búcsú reggel 6 órától aztán délig tart, akkor ugye már mindenki elmegy haza a mai világban, már ugye ezen a napon más programok is vannak.
2: Belül Szűz Mária is úgy látta, mintha ünneplőbe lenne.
3: Szűz Máriának egy nagy szekrényre való ruhája van, ugyanis fogadalomból itt varattatják neki a ruhát. Van neki saját varrónője is.
2: Néztük közelebbről Mária ruháját, én azt hiszem vadonatúj. ünneplő ruhát kapott a kis Jézussal együtt. Sűrűn, dúsan aranyozott hófehér tőruhát. Lassan be tudunk menni megnézni a freskó maradványait a falon. Nem is jogos maradványról beszélni, hiszen csodálatos épségben maradt meg, vagy újították föl.
3: A Szent László legenda az kötődik első Bánfi Lászlóhoz, 13.-14. század elején, ugyanis őket is megörökítette itt, de Szent Lászlónak a története, és pedig ami egy hat képben van, azt örökítette meg, miként a magyar lányt a Kun elrabolja, és hogy László üldözi, elfogja, és a végén lefejezi a lány segítségével, és ez nagyon szép, olyan képregényszerűen van megírva, szerencsére, hogy legfelől van, és ezért megmaradt, mert alul a freskók tönkre mentek a szentély bejárata előtt, bal felül és jobb felül. Egyik oldalon Szent Lászlónak a képe, freskója van, másik oldalon pedig itt látható Szent Miklós freskója, tehát a két Bánfi, első Bánfi László és első Bánfi Miklós a családalapítónak a freskója. Ha itt lent nem volnának annyira megrongálódva ezek a freskók, akkor lehetne látni, ugyanis ezelőtt egy 70 évvel még láthatóak voltak a Bánfi család tagjai.
1: A bántornyai búcsúról Benkei Ildikó riportját hallották. A beszélgetésben elhangzott Aquila János neve, akinek freskóit megtaláljuk a bántornyai mellett a Veleméri, a Mártonhegyi, a Nagytótlaki és a Muraszombati templomban. Nevét és arcát is ismerjük, mert a Veleméri templom apszisának északi oldalára festette fel. Érdemes elmondani a szöveget is, amely így hangzik. Szentek, mindnyájan imádkozzatok Aquila János festőért. Ez a kincs pedig úgy maradt meg, hogy a 16. században a kálvini tanoknak megfelelően lemeszelték a freskókat, és a mész konzerválta az utókornak a 700 évvel ezelőtt készült értéket.

0: a másik búcsúhelyszínünk a Heves megyei Ecsét szomszédságában lévő Szentlapos völgy, amelyik a búcsú után Szentkút völgye nevet kapta. A történethez még annyit illik Harsányi Ildikó beszélgetés előtt elmondani, hogy ez a dűlője a falunak Mária jelenések színhelye volt a 19. századig. A kegyhelyen forrás is volt, amely gyógyító hatású. Aztán 100 évig feledésbe merült. A millennium évében a Csipke Rózsika álmát alvó Szentlaposvölgy felkeltette a helytörténészek érdeklődését. Így lett ez a határrész Szentkút völgye. A többit hallgassák meg a riportból.
1: Hál' Istennek nagyon szép ez a kápolna, és ebben az évben augusztus 15-én szentelte föl dr. Veres András püspök atya.
2: Akkor itt most Szentlaposon minden egyben van. Van egy forrás, a csoda forrás, ahol a csodák történtek régen. Van egy kereszt, ezt állították először, és most készen van a kápolna is.
1: Szentlaposon vagyunk tulajdonképpen, mert Ecsédhez közel, Ecséd határába, dimbes, dombos a vidék, de itt ez a terület valóban lapos. Ellenben találtunk egy régi katonai térképet, melyen úgy jelölték ezt a vidéket, illetve hát itt ezt a kis forrást és folyócskát, hogy Szentkút völgye. És éppen ezért, mert Szentkút völgye mégis hangulatosabb, mint Szentlapos, ezért átváltoztattuk a nevét, ezentúl Szentkút völgye, Mária kápolna, ez a neve.
2: Ez egy megújuló kegyhely, van ilyen, hála Istennek, de azért nem sok helyen. Hogy sikerült ezt összehozni? Van egy alapítvány, látom, itt kiírták.
1: Szentlapos és Szűzanya alapítvány. Na most ennek a tagjai kutattak, mert valakitől hallották a községben, hogy itt volt valamikor búcsújáró hely, és fölkutatták az egészet, és mikor látták, hogy ez valóban életre való dolog, és nagyon szép lesz, hiszen itt nagyon tisztelték a Szűzanyát, akkor elkezdték szervezni a dolgot.
2: A hófehérre meszelt egy hajós kápolnában, középen ott van ez a bizonyos kegyszobor. Ez a Szentlaposi Szűzanya kegyszobor?
1: Kék háttérrel, kék zászlóval, ott van a Szűzanya. Elmondás szerint ilyen alakban jelent meg a Szűzanya annak idején, és úgy készítették el ezt a szobrot. Kicsit hasonlít a Lourdes szoborhoz.
3: Tulajdonképpen annyival különbözik, hogy a Lourdes Szűzanyának összetett kézzel jelent meg, és úgy van a szobor, ennél pedig a Szentkút völgye Mária kegyszobor, ez pedig széttárt kézzel van, az is jelzi azt, hogy várja a hívő embereket szeretettel.
2: Kihez van szerencsénk?
3: Csontos István vagyok, az alapítvány kuratóriumának egyik tagja. Az én családom volt az alapító végül is.
2: Ahogy kintről közelítettünk, ránéztünk a tetőre, úgy néz ki szinte, mint egy hajó.
3: Kárpáti Krisztina okleveles tervező, helyi lakos, ő tervezte ezt a kápolnát. Ez az első lépcsőfok a kápolna felszentelése. Nagyon sok munka van még, és nagyon sok pénz kell még ahhoz, hogy ide egy járható, szilárd út, burkolat legyen, hogy itt állandóan áram legyen, melléképület kell, ami kiszolgálja majd a kis templomunkat.
2: Somodi János kanonok úr Ecséden hány évig is szolgált?
1: 9.
2: A kezdetektől részt vett mindenben, ugye? Most, hogy már felavatták, most már egy új plébános van Ecséden, de hát ugye 1000 szállal fűződik ön ide. Mit tud arról, lehet, hogy még az ön elképzelése valósul meg, illetve a híveké, hogy milyen programok lesznek itt, mit terveznek ezen a zarándokhelyen? Hogy fog ez majd nem kinézni, hanem hogy fog működni a jövőben?
1: Elhatároztuk, hogy minden Mária ünnepen, mégpedig pontosan azon a napon itt Szentmise lesz. Már el is kezdtük. Szeptember 8-án délután volt a Szentmise. Szeptember 11-én Mária névnapját tartottuk, ez szombat, elővételeztük a 12-ét. Szeptember 15-én Fájdalmas Szűzanya ünnepén szintén délután itt Szentmise volt.
2: Egy évben hány Mária ünnep van, atya?
1: Ez most nehéz kérdés, mert hál' Istennek sok Mária ünnepünk van. December 8-a szeplőtelen fogantatás, hát a téli karácsonyi időket azt kihagyjuk. Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony, március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony, július 2-a Sallós Boldogasszony ünnepe, augusztus 15-e Nagy Boldogasszony ünnepe, és tulajdonképpen ennek a kápolnának a búcsú ünnepe. Aztán ismét szeptember 8-a, 12-e, és így tovább, és el ne feledkezzünk magyarok nagyasszonyáról október 8-án. Szintén megtartjuk ezt az ünnepet.
2: Akkor bizony sokat jöhetnek ide az emberek zarándokolni. Csak az ünnepnapokon jöhetnek ide, vagy pedig, hogyha nincs nyitva a kápolna,
1: akkor természetesen lehet látogatni a forrást, annak vizéből lehet vinni, a kereszt előtt lehet imádkozni, de hogyha többen jönnek, keressék Csontos István gondnokot ecséden.
2: Nagyon szép ez a bárka alakú templom, így kívülről is.
3: Egy év alatt épült fel. Egy közös ismerősünknél a tervező azt mondta, hogy ő idős asszony lesz, amikor ez már itt megépül. De hála Istennek nem kellett megöregednie neki ahhoz.
2: Ez a gyönyörű kis fehér kutyus, ez hogy került ide?
3: Kápolna szentelés előtt egy 10 nappal jelent meg itt, nem tudjuk, hogy honnan jött, de befogadtuk, enni adunk neki, és most már ő őrzi velünk együtt a kápolnát. Hát ez is egy csoda.
0: Harsányi Ildikó beszélgetését hallották az újjáéledő Szentkútvölgyi Mária kegyhelyről.

A Magyar Rádió Kard és Kereszt című sorozatának egyik részletét hallották, melyben egy muravidéki, illetve egy Heves megyei, Ecsét környéki búcsújáró helyet és Nagyboldogasszony kápolnát ismerhettek meg kedves hallgatóink. Folytassuk Táncházban című műsorunkat augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján muravidéki dalokkal. Először Szerdahelyi Luca és Nagy Eszter énekel, majd a Bárándi Citera együttes következik, s aztán Katona dalokat énekel a muravidéki dalárda Gubinec Ákossal, akiket a Csádé zenekar kísér.

Egy Horváth Mária ének szól Táncházban című műsorunkban augusztus 15-én Nagy Boldogasszony napján Szlávics Pálné előadásában. Utána pedig a Tanac Táncegyüttes és zenekara következik.

Néhány perccel ezelőtt a Vas megyei olmódi Szlávics Pálné énekelt egy Horváth Mária éneket. Visszatérve erre a vidékre, zárják Táncházban című műsorunkat Burgenlandi dalok a Bogja együttes előadásában. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Jó estét kívánok! Indul a Népek dalai. Világzenei magazinunk a Danko Rádióban. Cserepes Károly felvételét forgatjuk elsőként, a Vlasco Kólót hallgatjuk majd. De érkezik Velsből is világzene. Carvin Ehis, az előadó, sok jelentős zenei projektben vett már részt. Most a Rio 18 zenekarral közös dalukat hallgatjuk meg, melynek címe, lefordítva, egy vigasztaló szó. Kínából is hallgatunk világzenét, a Begdé muzsikáját. Yunnan tartományban alakult a zenekar. Dinamikus koncertjeiket szerették volna lemezen is megörökíteni. Őket is hallgatjuk, és érkezik Bolíviából is világzene, az egyik legnépszerűbb kortárs andoki népzenekartól. Úgy hívják őket, hogy Punto Nazca. Az ő zenéjük is érkezik, tehát ebben az órában, itt a Danko Rádió. Ez a Népek dalai, világzenei magazinunk. Tartsanak velünk!

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Iszlandig.

2024 legjobb világzenéjét hallgatjuk, a Dankó Rádió szól, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk. Carvin Ellis, egy velszi sokoldalú zenész dalát forgatjuk hamarosan, aki zeneszerző, hangszerelő, multi-instrumentalista és lemezproducer. Több zenei projektben vett részt, amelyek mindegyike jelentős befolyást gyakorolt a velszi és nemzetközi zenei életre egyaránt. Az 1973-ban született zenész pályafutása során olyan művészekkel dolgozott együtt, mint a Pretenders vagy Edwin Collins. Ellis a Colorama együttes frontembereként vált ismerté, amely zenekar a kritikusok szerint a műfajok és nyelvek eklektikus hibridjeként híresült el. Nem véletlenül, mert Ellis kísérletező művész. Pályafutása során számos zenei stílusban kipróbálta magát. A sokoldalúság, az újítás vágya és a különböző kultúrák iránti nyitottság jellemzi munkásságát, amely inspirációt nyújt a zenehallgatók számára világszerte. 2019-ben saját neve alatt indított szóló projektet Carvin Ellis és a Rio 18, amelynek albumát a Rio de Janeiro-ban vették fel. Az album készítéséről szóló dokumentumfilm díjat nyert a velszi Dokumentumfilm Fesztiválon. 2020 vége felé, amikor a világjárvány tombolt, a BBC felkereste Carvin Ellist, hogy adjon egy rádiókoncertet a zenekarral, valamint a velszi nemzeti BBC szimfonikus zenekarral. A koncert különlegessége abban rejlett, hogy nem lehetett közönség jelen. A zenekar létszáma a kötelező távolságtartás miatt korlátozott volt, és ahogy a pandémia súlyosbodott, egyre világosabbá vált, hogy nem jöhet létre a vállalkozás. Carvin Ellis azonban alkalmazkodott a helyzethez, és otthonában elkezdte felvenni a dalokat. A felvételek alapján a zenekar többi tagja is hozzáadhatta a saját részeit a világ különböző pontjairól. Az, hogy a Rio 18 tagjai a felvételek során nem találkoztak, különösen figyelemre méltó, mivel a dalokon ez egyáltalán nem érezhető. Tele vannak energiával, örömmel, szeretettel és varázslattal. Ez a projekt jól demonstrálta a technológia és a kreativitás összehangolásának erejét, amely áthidalta a fizikai távolságokat és a globális válság okozta akadályokat. Ők jönnek most, Carvin Ellis és a Rio 18 Velszből itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A Backday zenekar Kína délnyugati részén Yunnan tartományban alakult 2023 elején. Első albumukat 2024 májusában adták ki, amelyet élőben rögzítettek. Céljuk az volt, hogy a csapat dinamikus koncert energiáját a stúdió felvételen is visszaadják. A 12 tagú együttes köztük 5 szólistával a Wa kultúra hagyományos dallamait ötvözi modern reggae ritmusokkal, így hozva létre egy egyedi hangzásvilágot. A Wa népcsoport Dél-Kelet-Ázsiában él. Hagyományosan önellátó mezőgazdaságot folytatnak. Rizst, borsót, babot, mákot és diót termesztenek, valamint vízibi vajokat tartanak, főként áldozati célokra. A zene és a tánc központi szerepet játszik a kultúrájukban, különösen a vallási és közösségi ünnepeken. A csapat különlegessége, hogy a hagyományos dallamokat modern, táncolható feldolgozásokban adják elő. Nevük Backday, a Wa nyelvből származik, és egy olyan kifejezést jelent, amely a közösség és az összetartozás fontosságát hangsúlyozza. A Backday zenéje a hagyomány és az innováció találkozását képviseli, hidat építve a helyi kultúra és a globális közönség között. Ők zenélnek tehát itt, a Dankó Rádióban. Ez a népek dalai világzenei válogatás.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Itt a Dankó Rádió, a Nazca vonalak az emberiség egyik utolsó rejtélyei, a Peruban felfedezett gigantikus mértani alakzatok, amelyek monumentális állatfigurákat ábrázolnak, és szinte nyílegyenes vonalként húzódnak a vidéken, mindannyiunk fantáziáját megmozgatják. Az állatfigurák közös jellemzője, hogy egyetlen önmagát sehol nem metsző vonalból állnak. A Nazca vonalak kora megközelítőleg 2000 év. A világ legnagyobb grafikai alkotása körülbelül 520 négyzetkilométernyi területen helyezkedik el Peruban, az Andok és a Csendes óceán között. Ezekről a különös vonalakról nevezte el magát a következő zenekar, a Punto Nazca, akik a bolíviai világzenei paletta egyik legfontosabb szereplői. Zenéjüket pedig épp úgy el lehet képzelni egy hosszú vándorút folyamán hallgatva, mint épp egy fárasztó nap utáni feltöltődés során. Ők jönnek most itt a Dankó Rádióban, a Punto Nazca felvétele.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: James Cotton felvétele indítja ezt az órát. Jó estét kívánok, a Népek Dalait világzenei magazinunkat hallgatják. József Attila Szélkiáltó Madár című verse ihlette a névválasztást. A Szélkiáltó zenekarral folytatjuk hamarosan. 1974-ben alakultak Pécsett. Jön majd egy brit banda, akik 2000-ben álltak össze. Úgy hívják őket, hogy Oivavoy. Az ő muzsikájukat is hallgatjuk, és szintén maradva Nagy-Britániában, Birminghamből jön majd Catherine Priddy, angol folk énekes és dalszerző, már fiatal korában felkeltette érdeklődését a zene az irodalom iránti szenvedély mellett. Ez a kettős érdeklődés késztette arra, hogy irodalmi diplomát szerezzem. Ő is jön tehát, Catherine Priddy, az óra folyamán elsőként, azonban ahogy ígértem, itt van tehát a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban, James Cameron.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

világ dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izland. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Itt a Dankó Rádió, a Szélkiáltó muzsikája, igazi irodalomrajongóknak szánt mívez zene. A zenekar 1974-ben alakult a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar énekszakos hallgatóiból. Nevük József Attila, Szélkiáltó madár című verséből ered. Egyfajta küldetésüknek tartják a Pécset élt és élő költők. Janusz Pannonius, Csorba Győző, Pákulic István, Pál József, Kalambosi László, Bertók László műveinek bemutatását a közönségnek. És mindent bele is adnak, hogy ezeket a közönség megismerje. Eddig 15 önálló lemezt készítettek, az akusztikus hangszereken énekelt verseket előadó együttes 1983-ban kategóriájában megnyerte a Magyar Televízió Ki mit tud című vetélkedőjét. Az együttes immár bő 40 éve működik. Elmondásuk szerint szokták őket párhuzamba állítani a Kalákával, és valóban nagyon sok minden közös bennük. Hasonló hangszereken játszanak, szemléletmódjuk azonos, egyforma alázattal nyúlnak a versekhez. Már is tőlük hallgatjuk a Beköszöntő című dalt, jön tehát a Szélkiáltó, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják, a 90-es évek végén megjelenő angol világzenei irányzat egyik jeles képviselője a folytatásban. A zenekar története Oxfordban kezdődött, aztán szép lassan a csapat Londonba költözött. A 2000-es évek elejére már azon gondolkodtak, hogy saját maguk adják ki lemezeiket. Jelölték őket a BBC World Music Award, és bemutatkoztak a Womexen, a World Music Expo-n Essenben. Itthon leginkább a Csitári hegyek alatt című gyönyörű népdal feldolgozásukról ismertek. Ők nem más, mint az Oibavoy Angliából, itt a népek dalaiban, világzenei magazinunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

0: mondasz.
1: A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban. Folytassuk most Catherine Priddy brit énekes dalszerzővel és gitárossal, aki 2024 elején megjelent második albumával a The Pendulum Swing-el hívta fel ismét magára a figyelmet. A lemez azonnal az Egyesült Királyság folk zenei listájának élére ugrott. Tematikájában pedig az otthon, a család, a szerelem és az emlékek témáit járja körül. A kritikusok is elismeréssel fogadták. A Songlines magazin az év albumának nevezte. A The Pendulum Swing megjelenését egy brit és írországi turné követte, amelynek teltházas koncertjei között egy kiemelkedő, nagy sikerű londoni fellépés is helyet kapott. Priddy eredeti művei érzelmi mélységgel, gyengétséggel és kifinomult érettséggel szólalnak meg, miközben egy sötétebb él is végigvonul rajtuk. Szövegei különösen figyelemre méltóak. A költészet és az irodalom iránti egész életen át tartó szenvedélyének lenyomatai, elbeszélései magával ragadják a hallgatót, bár hangja finom árnyalatokkal dolgozik, Catherine Priddy korán sem törékeny lélek, inkább egy határozott művész, aki komolyan veszi hivatását. Ő jön tehát itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Az Oszibisza és a Happy Children forog mindjárt itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Jó estét kívánok! Törökországból érkezik hamarosan világzene. Dzsamber Gulásnak hívják az előadót, aki bár Törökországból származik, jelenleg Svédországban él, és duduk művész, elektronikával is gazdagítja hangszerét. Az ő instrumentál felvételét is hallgatjuk hamarosan, de jön majd Kubából is világzene, az Afro-Cuban All-Stars jó voltából. Zenéjük a kubai zene összes stílusának keveréke, többek közt a bolero, csacsacsa vagy a salsa. Magyar világzene is jön az óra folyamán. Stenkes Kapitány és Krámli Kinga közösét fogjuk meghallgatni Elmegyek címmel. Elsőként azonban jöjjön most, ahogy ígértem, az Oszibisza itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban. Tőlük forog a Happy Children.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

nem igazán. A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Zenéjével új zenei területeket fedez fel. Canber Gulás, egy Törökországból származó, de jelenleg Svédországban élő duduk művész. Ahogy ő fogalmaz, a török, anatóliai, örmény és oszmán zenei örökséget ötvözi modern perspektívával, visszhangozva Isztambul sokszínű lényegét. Gulás a duduk hagyományos játékmódjain túlmutatva kibővített technikával és elektronikával gazdagítja hangszerét, és ezzel új dimenziókat nyit meg a duduk számára. Nehéz megfogni és szavakkal leírni a művész játékát, talán a zenei stílusa az idő áramlását lelassítva és a tér eleganciáját hangsúlyozva meditációs jelleggel hozza át a duduk ősi dallamait a jelenbe. 2024-ben megjelent albumán norvég zenészekkel és művészekkel működött együtt. Az anyag kimondottan pozitív visszajelzéseket kapott az európai zenei magazinoktól. Zenei karrierje során Gulás sok művész albumán szerepelt játékával. Emellett pedig aktívan tanítja a dudukot online formában szerte a világon, és különféle műhely munkákat is vezet. Ő jön, Canber Gulás, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Itt a Dankó Rádió. A következő együttes zenéje olyan, mint egy jó koktél. A legjobb összetevőkből van kikeverve. Igazán hűsít, de ugyanakkor fel is pörget. Az Afro-Cuban All Stars muzsikája ugyanis igazi zenei keverék. Megtalálható benne többek között a bolero, a cha-cha-cha, a salsa, valamint a rumba. Juan de Marco González által alapított formáció, eredetileg afrikai és kubai zenészek közreműködésével. Édesapja a zenei örökségének akart adózni a zenéléssel, helyette pedig teljesen véletlenül a világzene egyik legnagyobb dobása lett belőle. Juan ugyanis világhírnevét a Buena Vista Social Clubbal a 90-es években alaposan megalapozta. A szinte zenei intézményként vagy mozgalomként is meghatározható zenei formáció hangzását az Afro-Cuban All Stars-szal vitte tovább, és természetesen nem tudtak neki ellenállni világszerte a rajongók sem. Juan elmondása szerint tudatosan került a zenébe a lehető legtöbb műfaji jellemző, hogy minél vibrálóbb, sokszínűbb és pesgőbb legyen az egész. Azt hiszem sikerült is nekik, az eredményen hallható is. Most érkezik tehát az Afro-Cuban All Stars itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Most a Fonogram díjas énekesnő, előadó művész és dalszerző Krámli Kinga következik, aki a magyar zenei élet egyik kiemelkedő alakja. Kinga gyermekkora óta az éneklés és a zene világában mozog. Pályafutását népzenével kezdte, majd számos műfajban bizonyította tehetségét. Tagja volt a Kincses zenekarnak, a Halas táncegyüttesnek és a Fondor autentikus népzenei együttesnek, de szélesebb körben ismerté a Napra zenekar énekes nőjeként vált. A Napra első albumával megnyerte a Fonogram díjat, majd a Holdvilágos című második albumuk is óriási sikert aratott. Kinga szólókarrierje 2012-ben indult egyébként, a jazz világában is otthonosan mozog, hiszen az Armenia Jazz Quintet közreműködő énekese is. Krámli Kinga pályafutása során számos műfajt felfedezett, de mindig hű maradt a gyökereihez, legyen szó népzenéről vagy világzenéről. Most Stenkes kapitánnyal közös felvételét hallgatjuk Elmegyek címmel. Itt a Dankó Rádióban. Ez tehát a népek dalai világzenei válogatásunk.

Fél. Közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek! Pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Börsenerád jója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Sopronban FM 101,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: babom házas élet, kutya baj.
1: Dankó Rádió. Máté Szalkán FM 104,5. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió 20 csak prímását hallják, mely most kezdődik itt a Magyar Zene Rádiójában. Töltsék velünk a következő 1 órát, amelyet már is Te vagy az én boldogságom címmel, Szász Katival és Baranya István zenekarával kezdünk. Matusik Sándor hallgatója után Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgója szól, rózsafa bólogat a kert közepén. A dal előadói Bangó Marika és Lendvai Csócsi József zenekara. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

0: Hajlik a rózsa, fa, hajlik a lány. Erről énekel Farkas Sándor és Zempléni Árpád frissében Szeredi Krisztina, akinek nem sokára Ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik. De előtte még egy archív felvételről hallgassunk meg három másik dalt, Megszökött a feleségem, Réten Réten és Gimbet Gombot címmel. Már is Király Ernőt halljuk, valamint Ifjabb Berkes Béla zenekarát.
1: Na édes Ernőkén, most már igazán menjünk ám haza.
2: Most már aztán éppen, hogy nem megyünk.
1: Hogyan menjünk?
2: Mert most kezdünk csak igazán megkedvesedni,
1: Janikám.
2: Maradjunk, maradjunk. Megálljunk, Bélám, azt tanultál, hogy megszökött az ókar borda.
1: Megszökött a feleségem. Bizony is

Харькова. Нечему там отворить двери.

0: 시간 해하에서 이사가 하룸 때에 시집 털거나 허일리커 루저퍼 허일리커 난 단스라 베르드 혹은 사지간
1: 덩쿠라디오.

Dankó klubos koncertfelvételeink közül hármat hallhatnak a folytatásban, egy tatait, egy bicskeit és egy budapestit. A budapesti a Thália Színházban készült még 2014. május 26-án, Badacsonyi Kéknyelűt és Lakodalom van a mi utcánkban címmel, hamarosan Berkes Jánost halljuk és Német Csicsó József zenekarát. A bicskei felvételre 2022-ben került sor Dániel Gáborral és Berki Péter zenekarával. Kubányi György dalát halljuk majd a művészektől Tagadom, Tagadom címmel. Most azonban vallomásra küldöm a szívemet. Budai Beatrix következik Báder Ernő zenekarával a Tatai Angolkertből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írj oda.

Az imént hallott felvételünk a Magyar Zeneházában készült 2023. december 21-én egy Dankó Gála alkalmával. Hatvani Kis Gyöngyit hallottuk, és ifjabb Sárközi Lajost zenekarával együtt. Húscsak Prímásunk felénél járunk, még egy fél órán keresztül tarthatnak velünk. Ha így tesznek, nem sokára egy csodaszép hallgatóban gyönyörködhetnek, valamint Bányai Márton hangjában Magyarok szép hazája. Ez a címe Sándor Jenő és Füred Imre dalának, melyet Nyári László zenekara játszik el. Utána a száztagú cigányzenekar kíséretével Éliás Tibor is darra fakad, a Cigányok sátora címmel Lengyel Miska nótája szól majd.

0: asszony, labi-labi-labi, sárga lilium.
1: Sárga a rigó, kerek a cipó. Bányai Aladár és Marcali Frigyes dala szól hamarosan Balázs József zenekarának tolmácsolásában. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. És az előtte lévő dal is ebben a műsorban készült, Tordai Borbé Pál és Heródek Sándor név frisséből. Ez lesz a Hajnalom csillagom Pándi Piroskától és Balázs Tamás zenekarától. Most azonban még a 2025-ös esztendő cigányzenei díjasa Szalai Antal muzsikál együttesével Szőlős Jemesének. Szántó Ferenc és Szigeti József dala következik.

Hallgató, andalgó és csárdás hallható a folytatásban. A csárdás előadója Tollai András, valamint Johann János zenekara, aki a babáját igazán szereti. Rigó fütyre ébredtem, Benedekfi Katalin énekli majd el nekünk P. Fülöp Kálmán és Pécsi Illés Gyula dalát, a művésznőnek pedig a Rajkó zenekar játszik. Sárközi Béláék pedig már is Kalmár Magdának húzzák tavasszal a virágok.

kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Ez pedig benne Hús csak prímás című műsorunk, melyet nem sokára egy hallgatóval folytatunk, Imádság a magyar nóta. Szent Miklósiné Bankó Júlia dalát Huszár József énekli, akinek Jónás Mátyás zenekara játszik. Utána Jónás Gézájék húzzák Patai Zoltán prímással az élen, Nádasdi László kíséreteként. Ez lesz a Szólj, szólj, csalogány című csárdás.

az iménti percekben Magyar Imre és Brand István nótáját hallhattuk. Kedves hallgatóink, nem sokára véget ér húscsök prímásunk, künnapusztán szántok vetek. Ezt a dalt még biztosan meghallgathatjuk Bodrogi Zsigmond tollából. Csóka Gyulai zenekara játszik majd. Ezt követően talán még egy andalgó is belefér. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak ma is. Tegyenek így a folytatásban is, hallgassák a Dankó Rádiót, ameddig csak kedvük tartja. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

A pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.